A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Felülvizsgálják a Klebelsberg központ szerepét. Hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat nyáron a mentőszolgálat. Picit visszaeshet a hőmérséklet.
2: Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Felülvizsgálja a kormány a Klebelsberg központ szerepét és a tankerületek működését. Egyebek mellett ez hangzott el tegnap a kormány szóvivői tájékoztatón. A cél az, hogy az iskolák finanszírozása biztosított legyen, és az intézmények autonómiája erősödjön. Június 15-éig arról is dönthetnek, hogy az iskolai igazgatókat bevonják a tankerületi döntésekbe. A kormány határozott arról is, hogy a rászoruló gyerekek családjai augusztusban iskolakezdési támogatást kapnak. A kabinet az egészségügy területén is hozott döntéseket. Szeptember 1-éig például nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekkel kapcsolatos adatokat, és koncepció készül a betegjogok erősítésére. Hősképzés plusz programot indít nyáron az Országos Mentőszolgálat. Olyan fiatalokat vár, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt. A program keretében 2018 óta minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes oktatást tartanak azoknak, akik szeretnék elsajátítani az újraélesztést. Ezt egészítik ki nyárra az életmentés világát ismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel. Tömegesen kelnek át az utakon a mocsári teknősök a következő hetekben a párzási és tojásrakási időszakban. Sokuk áldozatul esik a forgalomnak. Egy kis odafigyeléssel azonban a védett állatok megmenthetők, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
3: A nőstények több száz méter vagy akár néhány kilométeres távolságban is eltávolodhatnak a víztől, például út át kell veszélyes helyről, le kell őket vinni, amerre a teknős fej áll, arra vigyük tovább, biztonságosabb távolságba. Nagyon fontos, hogy ne akarjuk úgy megmenteni, hogy visszavisszük a vízhez, mert akkor az egész utat meg kell megint tennie. Van egy országos kétéltő és hüllőtérképezési program, és oda is érdemes az adatokat feltölteni.
2: Tovább fokozódhat a rendkívüli hőség Spanyolországban. A hőmérséklet átlagosan 10-15 Celsius fokkal magasabb az ilyenkor szokásosnál. A napokban a csúcsok 34 fok felett alakulhatnak a dél-európai országban. És nézzük, mi várható nálunk. Napos, száraz időre számíthatunk, esetleg néhány gomoly felhővel. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Holnap is szépen süthet a nap néhány felhő kíséretében. Hajnalban 7-13, napközben 23-27 fok várható. Hétvégére visszatérhet a meleg nyári idő, a napsütés mellett ugyan felhők is megjelennek, és többfelé eső zápor is jöhet, de a levegő 30-31 fokig is melegedhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: To Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha széllel szemben szaladok, én a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Drasztikus vízhiány fenyegeti az agyvát. Több millió lépéssel az egészségért Miskolci Anna inspirálta a szolnokiakat. Kukoricakonzerveket vizsgáltak a szakemberek. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Időközi önkormányzati választást tartanak Mezőtúron, miután a helyi egyéni választókerület korábbi képviselője lemondott mandátumáról, tájékoztatott a helyi választási iroda. A döntés értelmében a kistérségi központ lakói nyár közepén járulhatnak majd az urnákhoz, hogy megválasszák új testületi képviselőjüket. A hivatalos kampányidőszak a jogszabályoknak megfelelően 50 nappal a szavazás előtt veszi kezdetét, a jelölteknek pedig meghatározott számú érvényes ajánlást kell összegyűjteniük az induláshoz. A Mezőtúri Helyi Választási Bizottság már megkezdte a technikai felkészülést és a szavazókörök kijelölését a voksolás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében. A helyi politikai szervezetek és független jelöltek gőzerővel készülnek a megmérettetésre, amelynek eredménye némileg módosíthatja a Mezőtúri képviselőtestületen belüli erőviszonyokat is. Kiemelkedő teljesítménnyel kapcsolódott be a Millió lépés az iskoládért elnevezésű országos kihívásba Miskolci Anna szolnoki sportoló és szabadidőszervező, aki aktivitásával és elszántságával a helyi közösségeket is mozgásra buzdítja. A program lényege, hogy a résztvevők a mindennapi sétáikkal, futásaikkal és sportolásukkal gyűjtsék a lépéseket, ezzel segítve a kiválasztott szolnoki oktatási intézmények támogatását. Anna a Vármegyei Napilapnak elmondta, hogy a mozgás nem csak a testi-lelki egészség megőrzése miatt fontos, hanem az összetartozás érzését is erősíti, hiszen a résztvevők közösen egy emberként küzdenek a nemes célért. A szolnoki csapatok az élmezőnyben tanyáznak a digitális ranglistán, a szervezők pedig abban bíznak, hogy a kampány zárásáig még több gyermeket, szülőt és pedagógust sikerül kimozdítani a szabadba. Tömegesen kelnek át az utakon a mocsári teknősök a következő hetekben a párzási és tojásrakási időszakban, és sokuk áldozatául esik a forgalomnak. Egy kis odafigyeléssel azonban a védett állatok megmenthetők, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
2: A nőstények több száz méter, vagy akár néhány kilométeres távolságban is eltávolodhatnak a víztől, például út átkelve. Nagyon egyszerű, hogyan lehet rajtuk segíteni, veszélyes helyről le kell őket vinni, és ilyenkor az a legjobb, amerre a teknős feje áll, arra vigyük tovább, távolabb az úttól, tehát így biztonságosabb távolságba. Nagyon fontos, hogy ne akarjuk úgy megmenteni, hogy visszavisszük a vízhez, mert akkor az egész utat meg kell megint tennie. Van egy országos kétéltő és hüllő térképezési program, és oda is érdemes az adatok.
1: Rendkívül alacsony vízállás és aggasztó vízhiány alakult ki a Zagyva folyó Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei szakaszán az elmúlt időszak csapadékmentes időjárása miatt, erről az Új Néplap írt. A folyó kritikus helyzete és a halállomány védelme érdekében a helyi horgászegyesületek azonnali egyeztetéseket kezdeményeztek a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatósággal. A szakemberek megállapították, hogy a mederben rekedt víz oxigén szintje rohamosan csökken, ami komoly ökológiai katasztrófával és tömeges halpusztulással fenyeget. A probléma tartós megoldására és a folyó vízpótlására egy olyan rendkívüli beavatkozási tervet dolgoznak ki, amelynek keretében a Tiszából szivattyúznak át friss vizet a Zagyva alsó szakaszába. A horgászok és az önkéntesek eközben folyamatos figyelő szolgálatot látnak el, és felkészülnek a sekélygázlókban rekedt halak esetleges kimentésére és áttelepítésére is. Menet közben kapott lángra egy elektromos robogó jászapáti autóbusz pályaudvarán. A jármű vezetője még időben észlelte a veszélyt, így sérülések nélkül le tudott szállni a füstölő két kerekűről. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a helyszínen tartózkodó egyik buszsofőr azonnal reagált az esetre, és egy porraloltó készülék segítségével sikeresen megfékezte a komolyabb lángokat, még a hivatásos egységek érkezése előtt. a riasztott jászkíséri önkormányzati tűzoltók hőkamerával tüzetesen átvizsgálták a felhevült járművet, egy vízsugárral teljesen eloltották a még izzó részeket, valamint a további gyulladások megelőzése érdekében szakszerűen eltávolították a robogó akkumulátorait. Idén sem kedvezett az akácvirágzási szezon a hazai méhészeknek. A gyorsan változó és rossz időjárási viszonyok miatt a vártnál jóval kevesebb lesz az akácméz, tudtuk meg Bros Pétertől, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökétől.
3: Az aszály és a késő tavaszi fagyok ellenére, mely azért a völgyekben megtizedette az akácvirágokat, az ország sík déli részein kecsegtető eredménnyel indult, bejött a hűvös, az éjszakai fagy és az eső, a méhészek szinte alig-alig pergettek, most a 30 fokok a túlmeleget okozzák, még bő egy héti virágzó akácnak le fog rövidülni a nyílása, közepes évtől nem lesz jobb termésünk, belső fogyasztásra elég lesz az akácméz, csak kevesebb fog jutni az export.
1: Megkezdődhet a csépai holtág rendkívüli vízpótlása, miután az illetékes vízügyi hatóság sikeresen lezárta az előkészítő egyeztetéseket az érintett település vezetésével, írja a szoljon.hu. A Tisza mentén fekvő, jelentős természeti és horgászati értékkel bíró holtág vízszintje az elmúlt hónapok csapadékszegény időjárása és a tartós szárazság miatt kritikusan alacsony szintre süllyedt. A szakemberek a meglévő csatorna rendszert és nagy teljesítményű mobil szivattyúkat hívnak segítségül, hogy a folyóból friss, oxigéndús vizet juttassanak a kiszáradással fenyegetett mederbe. A beavatkozás elsődleges célja az értékes helyi halállomány és a sajátos vizes élőhely ökoszisztémájának megóvása a visszafordíthatatlan károsodástól. A munkálatok koordinálásában a helyi horgász egyesület tagjai is aktívan részt vesznek, akik a feltöltés ideje alatt folyamatos vízminőség ellenőrzést végeznek. Konzerv csemege kukoricákat vizsgált a Nébih. A Supermenta teszten 15 szuperédes és 11 hagyományos, normál édes terméket ellenőriztek 6 gyártótól. Az eredményekről kérdeztük Helik Ferencet, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét.
4: 10 esetben találtak a kollégáim jelölési hiányosságokat, ez döntően a tápérték meghatározásra vonatkozott. A vizsgálatok kiterjedtek arra, hogy ezek a termékek nem tartalmaznak-e növényvédőszer maradékot, mikrobiológiai eltérés, vagy pedig nehéz fémeket. Örömmel mondhatom, hogy mindegyik termék minden ilyen jellegű vizsgálatnak megfelelt. 2 termék esetében voltak tört léha szemek a konzervben, ez azt jelenti, hogy nem egyforma minőségűek voltak a benne lévő csemege kukorica szemek, ami a feldolgozás során valószínű technológiai hiba.
1: Ma még napsütéses időre számíthatunk, azonban a következő napokban csökken a hőmérséklet és többfelé alakulhatnak ki záporok. Most bővebben a következő napok időjárásáról. Ma a hideg front után kissé felfrissül a levegő. Sok napsütésre számíthatunk, csupán keleten, északkeleten lehet időnként több gomoly felhő az égen, azonban csapadék ott sem várható. Ma és holnap nappal a maximumok 23-26 fok körül alakulnak, éjjel minimum 9-15 fokig hűl le a levegő.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Jó reggelt kívánok! Május 28-án csütörtökön 6 órát hagytuk el 10 perccel. Maxim Levente vagyok. Csanád, Emil napja van. Sok boldogságot a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. A hosszú hír összefoglaló után csupán Mark Anthony tudásszomja nem enyhült. I need to know, tudnom kell. Ezzel indul az óra.
0: Best

FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Május 28-án az éhezés világnapján, és kontrasztként ma van a hamburger világnapja is. Bizarr. Na de miért kapta a hamburger Hamburgról a nevét, ha amerikai? Mindegy is, Vino Speak Americano címmel a Jolanda Bíkul dala folytatja a csütörtök reggelt. Jó utat, jó reggelt, jó készülődést a Best FM-mel. Hívható SMS és Viber számunk 0620 55 55 155.

0: Best FM, a legjobb zenék a front mögött, ma frissebb lesz a levegő, 22-27 fok között a maximumok, újból sok napsütés várható, még több részlet az időjárásról és friss infók az érkező hírösszefoglalóban, fél hét után pedig egy legendás énekesnő nevét és hírnevét, talán egy picit meglovagolva, a Daxos érkezik a Barbra Streisanddal. Barbra Streisand.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Időközi önkormányzati választást írtak ki Mezőtúron. Több millió lépéssel az egészségért Miskolci Anna inspirálta a szolnokiakat. Figyeljünk oda a mocsári teknősökre. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Időközi önkormányzati választást tartanak Mezőtúron, miután a helyi egyéni választókerület korábbi képviselője lemondott mandátumáról, tájékoztatott a helyi választási iroda. A döntés értelmében a kistérségi központ lakói nyár közepén járulhatnak majd az urnákhoz, hogy megválasszák

0: új testületi képviselőjüket. A hivatalos kampányidőszak a jogszabályoknak megfelelően 50 nappal a szavazás előtt veszi kezdetét, a jelölteknek pedig meghatározott számú érvényes ajánlást kell összegyűjteniük az induláshoz. A Mezőtúri Helyi Választási Bizottság már megkezdte a technikai felkészülést és a szavazókörök kijelölését a voksolás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében. A helyi politikai szervezetek és független jelöltek gőzerővel készülnek a megmérettetésre, amelynek eredménye némileg módosíthatja a mezőtúri képviselőtestületen belüli erőviszonyokat is. Kiemelkedő teljesítménnyel kapcsolódott be a Millió lépés az iskoládért elnevezésű országos kihívásba Miskolci Anna szolnoki sportoló és szabadidőszervező, aki aktivitásával és elszántságával a helyi közösségeket is mozgásra buzdítja. A program lényege, hogy a résztvevők a mindennapi sétáikkal, futásaikkal és sportolásukkal gyűjtsék a lépéseket, ezzel segítve a kiválasztott szolnoki oktatási intézmények támogatását. Anna a Vármegyei Napilapnak elmondta, hogy a mozgás nem csak a testi-lelki egészség megőrzése miatt fontos, hanem az összetartozás érzését is erősíti, hiszen a résztvevők közösen egy emberként küzdenek a nemes célért. A szolnoki csapatok az élmezőnyben tanyáznak a digitális ranglistán, a szervezők pedig abban bíznak, hogy a kampány zárásáig még több gyermeket, szülőt és pedagógust sikerül kimozdítani a szabadba. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma a hideg front után kissé felfrissül a levegő. Sok napsütésre számíthatunk, csupán keleten, északkeleten lehet időnként több gomoly felhő az égen, azonban csapadék ott sem várható. Ma és holnap nappal a maximumok 23-26 fok körül alakulnak, éjjel minimum 9-15 fokig hűl le a levegő.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ébreszt FM, a legjobb zenék. A front mögött felfrissül a levegő. Most 7 és 17 fok között van, napközben 22-27 fok között alakul a maximum. Sok napsütés lesz, csak keleten, észak-keleten lehet több gomoly felhő az égen, de esni ott sem fog. Aztán az átmeneti szünet után szombaton visszatér a kánikula, akkor újból 30 fok körül alakul majd a maximum. Mi pedig közben megyünk tovább Vanessa Amorózival. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel indul a reggel, itt a Besten.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Rögtön 7 óra, jó reggelt, jó készülődést, jó utat az úton lévőknek. A hírek alatt is várom a közlekedési infókat 0620 55 55 155. A következő órában pedig szól majd a Black Eyed Peas dala. És Sadness Monster is. Tartunk egy rövid szünetet, aztán újból a legjobb zenéké az éter.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Drasztikus vízhiány fenyegeti a Zagyvárt. Működés közben gyulladt ki egy elektromos robogó Jászapátiban. Kevesebb lesz idén az akácméz. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Rendkívül alacsony vízállás és aggasztó vízhiány alakult ki a Zagyva folyó Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei szakaszán az elmúlt időszak csapadékmentes időjárása miatt, erről az Új Néplap írt. A folyó kritikus helyzete és a halállomány védelme érdekében a helyi horgászegyesületek azonnali egyeztetéseket kezdeményeztek a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatósággal. A szakemberek megállapították, hogy a mederben rekedt víz oxigén szintje rohamosan csökken, ami komoly ökológiai katasztrófával és tömeges halpusztulással fenyeget. A probléma tartós megoldására és a folyó vízpótlására egy olyan rendkívüli beavatkozási tervet dolgoznak ki, amelynek keretében a Tiszából szivattyúznak át friss vizet a Zagyva alsó szakaszába. A horgászok és az önkéntesek eközben folyamatos figyelő szolgálatot látnak el, és felkészülnek a sekélygázlókban rekedt halak esetleges kimentésére és áttelepítésére is. Menet közben kapott lángra egy elektromos robogó jászapáti autóbusz pályaudvarán. A jármű vezetője még időben észlelte a veszélyt, így sérülések nélkül le tudott szállni a füstölő két kerekűről. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a helyszínen tartózkodó egyik buszsofőr azonnal reagált az esetre, és egy porraloltó készülék segítségével sikeresen megfékezte a komolyabb lángokat, még a hivatásos egységek érkezése előtt. A riasztott jászkíséri önkormányzati tűzoltók hőkamerával tüzetesen átvizsgálták a felhevült járművet, egy vízsugárral teljesen eloltották a még izzó részeket. Idén sem kedvezett az akácvirágzási szezon a hazai méhészeknek. A gyorsan változó és rossz időjárási viszonyok miatt a vártnál jóval kevesebb lesz az akácméz. Tudtuk meg Bros Pétertől, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökétől. Ma a hideg front után kissé felfrissül a levegő. Sok napsütésre számíthatunk, csupán keleten, északkeleten lehet időnként több gomoly felhő az égen, azonban csapadék ott sem várható. Ma és holnap nappal a maximumok 23-26 fok körül alakulnak, éjjel minimum 9-15 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A sötét tél után végre itt vannak a nagyon hosszú nappalok. A mai napfelkelte például 4:53-kor volt, nem csoda, ha lemaradtunk róla. Be lehet már is pótolni, a Simply Red indítja az órát a Sunrise-al. 7 óra elmúlt, jó reggelt, Maxim Levente vagyok. 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber számunk.
0: Best FM.

Ezt a fel a legjobb zenék. Jó reggelt, május 28-a van, az év 148. napja, és például 1742-ben a mai napon nyílt meg az első fedett úszoda Londonban. Vagy 118 éve a mai napon született Ian Fleming, angol író, James Bond megalkotója, de tartogatok még egy-két érdekességet május 28-áról. Erre visszatérünk egy picit később. Nem sokára az M-Vog, mindjárt a New Level Empire és Wolf Kati, most pedig a Black Eyed Peas jön a Don't Funk With My Heart-tal a besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it. Like to hear it? Here you go. Freedom.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Zöld utat kapott a csépai holtág vízpótlása, megindulhat a meder feltöltése. Kerékpárost gázoltak Szandaszőlősön, kukoricakonzerveket vizsgáltak a szakemberek. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Megkezdődhet a csépai holtág rendkívüli vízpótlása, miután az illetékes vízügyi hatóság sikeresen lezárta az előkészítő egyeztetéseket az érintett település vezetésével, írja a szoljon.hu. A Tisza mentén fekvő, jelentős természeti és horgászati értékkel bíró holtág vízszintje az elmúlt hónapok csapadékszegény időjárása és a tartós szárazság miatt kritikusan alacsony szintre süllyedt. A szakemberek a meglévő csatorna a rendszert és nagy teljesítményű mobil szivattyúkat hívnak segítségül, hogy a folyóból friss, oxigéndús vizet juttassanak a kiszáradással fenyegetett mederbe. A beavatkozás elsődleges célja az értékes helyi halállomány és a sajátos vizes élőhely ökoszisztémájának megóvása a visszafordíthatatlan károsodástól. Súlyos közúti baleset történt Szolnok-Szandaszőlősön, ahol egy személygépkocsi elütött egy kerékpárost. A rendőrség tájékoztatása szerint az ütközés erejétől a biciklis az úttestre zuhant, és olyan komoly sérüléseket szenvedett, hogy a mentőszolgálat szakemberei azonnal mentőhelikoptert riasztottak a helyszínre. A baleset pontos körülményeit és a felelősség kérdését a szolnoki rendőrkapitányság közlekedés rendészeti osztálya szakértők bevonásával.

0: kémiával vizsgálja. Konzerv csemege kukoricákat vizsgált a Nébih. A Supermenta teszten 15 szuperédes és 11 hagyományos, normál édes terméket ellenőriztek 6 gyártótól. Az eredményekről kérdeztük Helik Ferencet, a Hivatal Élelmiszeriparért és Élelmiszerbiztonsági Ellenőrzésért felelős elnök helyettesét.
1: Örömmel mondhatom, hogy mindegyik termék minden ilyen jellegű vizsgálatnak megfelelt. Két termék esetében voltak tört léha szemek a konzervbe, ez azt jelenti, hogy nem egyforma minőségűek voltak a benne lévő csemege kukorica szemek, ami a feldolgozás során valószínű technológiai hiba.
0: Ma a hideg front után kissé felfrissül a levegő. Sok napsütésre számíthatunk, csupán keleten, északkeleten lehet időnként több gomoly felhő az égen, azonban csapadék ott sem várható. Ma és holnap nappal a maximumok 23-26 fok körül alakulnak, éjjel minimum 9-15 fokig hűl le a levegő.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetett

0: Ezt tefem a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok május 28-án csütörtökön. Sok boldogságot kívánok a névnapos csanádoknak, az Emileknek és a szülinaposoknak is. 118 éve ezen a napon született Ian Fleming, angol író, James Bond megalkotója. 78 éve ezen a napon született Stevie Nicks, amerikai énekesnő, dalszerző, a Fleetwood Mac tagja. Boldog 84. születésnapot kívánunk Fodor Zsókának, magyar színésznőnek, a Barátok közt Magdi anyusának. Meg nem mondanánk róla, de ma 58 éves Kylie Minogue. 1962-ben a mai napon született Ajándék Roland, azaz Roland Gift, a Fine Young Cannibals énekese. És 1981-ben ugyanezen a napon született Mark Feely, az ír Westlife tagja. Sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek. Még egyszer 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber számok.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Best FM, a legjobb zenék. Autómentős Feritől tudom, hogy lerobbant egy autó az M3-ason Budapest felé, 60 után a Bag környéki terelésben, a Nyíregyháza felé vezető oldalra átterelt belső sávban. Óvatosan, a 90-es évek nem lettek volna 90-es évek fiú zenekarok nélkül. Jön majd a Backstreet Boys. És a halott pénz is.
2: Dobbal a szíved, és én szaladok utánad.
1: Hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 102.4 Best FM.
0: 102.4 Best FM.
3: A legjobb zenék.
0: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Időközi önkormányzati választást írtak ki Mezőtúron. Több millió lépéssel az egészségért Miskolci Anna inspirálta a szolnokiakat. Figyeljünk oda a mocsári teknősökre. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Időközi önkormányzati választást tartanak Mezőtúron, miután a helyi egyéni választókerület korábbi képviselője lemondott mandátumáról, tájékoztatott a helyi választási iroda. A döntés értelmében a kistérségi központ lakói nyár közepén járulhatnak majd az urnákhoz, hogy megválasszák új testületi képviselőjüket. A hivatalos kampányidőszak a jogszabályoknak megfelelően 50 nappal a szavazás előtt veszi kezdetét, a jelölteknek pedig meghatározott számú érvényes ajánlást kell összegyűjteniük az induláshoz. A Mezőtúri Helyi Választási Bizottság már megkezdte a technikai felkészülést és a szavazókörök kijelölését a voksolás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében. A helyi politikai szervezetek és független jelöltek gőzerővel készülnek a megmérettetésre, amelynek eredménye némileg módosíthatja a mezőtúri képviselőtestületen belüli erőviszonyokat is. Kiemelkedő teljesítménnyel kapcsolódott be a Millió lépés az iskoládért elnevezésű országos kihívásba Miskolci Anna szolnoki sportoló és szabadidőszervező, aki aktivitásával és elszántságával a helyi közösségeket is mozgásra buzdítja. A program lényege, hogy a résztvevők a mindennapi sétáikkal, futásaikkal és sportolásukkal gyűjtsék a lépéseket, ezzel segítve a kiválasztott szolnoki oktatási intézmények támogatását. Anna a Vármegyei Napilapnak elmondta, hogy a mozgás nem csak a testi-lelki egészség megőrzése miatt fontos, hanem az összetartozás érzését is erősíti, hiszen a résztvevők közösen egy emberként küzdenek a nemes célért. A szolnoki csapatok az élmezőnyben tanyáznak a digitális ranglistán, a szervezők pedig abban bíznak, hogy a kampány zárásáig még több gyermeket, szülőt és pedagógust sikerül kimozdítani a szabadba. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma a hideg front után kissé felfrissül a levegő. Sok napsütésre számíthatunk, csupán keleten, északkeleten lehet időnként több gomoly felhő az égen, azonban csapadék ott sem várható. Ma és holnap nappal a maximumok 23-26 fok körül alakulnak, éjjel minimum 9-15 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Élükön az Uptown Girl-lel a nemrég emlegetett szülinapos Mark Feely és Ir Cimborái, azaz a Westlife indítják az órát. 5 perccel múlt 8. Jó reggelt, jó utat, jó munkát kívánok, ha van ilyen. 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok. Május 28. csütörtök, sok boldogságot kívánok a szülinaposoknak, illetve a névnapos családoknak és Emileknek.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Friss közlekedési hír, lerobbant valaki az M1-esen, az M0-ás csomópont után a határ felé vezető oldalon. Már a nullásra is visszaér a torlódás. Jó utat! Hívható SMS, Viber számunk 0620-55-55-155. Jöjjön egy kis jammelés Bob Marley-val és MC Light-tal. Jammin' a Besten!

Best FM, a legjobb zenék. Hőség folytogatja Európát, az eddigi legmagasabb májusi hőmérsékletet mérték kedden Angliában, de olvastam olyat is, hogy közel 39 fok volt szombaton Dél-Spanyolországban, na meg olyat is, hogy Párizsban az emberek a Szajna partján próbálnak hűsölni a kánikulában. Ezek szerint mi, hát idézőjelben, megúsztuk a 30

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Drasztikus vízhiány fenyegeti az Agyvárt. Működés közben gyulladt ki egy elektromos robogó Jászapátiban. Kevesebb lesz idén az akácméz. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Rendkívül alacsony vízállás és aggasztó vízhiány alakult ki az Agyva folyó Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei szakaszán az elmúlt időszak csapadékmentes időjárása miatt, erről az Új Néplap írt. A folyó kritikus helyzete és a halállomány védelme érdekében a helyi horgászegyesületek azonnali egyeztetéseket kezdeményeztek a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatósággal. A szakemberek megállapították, hogy a mederben rekedt víz oxigén szintje rohamosan csökken, ami komoly ökológiai katasztrófával és tömeges halpusztulással fenyeget. A probléma tartós megoldására és a folyó vízpótlására egy olyan rendkívüli beavatkozási tervet dolgoznak ki, amelynek keretében a Tiszából szivattyúznak át friss vizet az Agyva alsó szakaszába. A horgászok és az önkéntesek eközben folyamatos figyelő szolgálatot látnak el, és felkészülnek a sekélygázlókban rekedt halak esetleges kimentésére és áttelepítésére is. Menet közben kapott lángra egy elektromos robogó jászapáti autóbusz pályaudvarán. A jármű vezetője még időben észlelte a veszélyt, így sérülések nélkül le tudott szállni a füstölő két kerekűről. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a helyszínen tartózkodó egyik buszon

0: sofőr azonnal reagált az esetre, és egy porraloltó készülék segítségével sikeresen megfékezte a komolyabb lángokat, még a hivatásos egységek érkezése előtt. A riasztott jászkíséri önkormányzati tűzoltók hőkamerával tüzetesen átvizsgálták a felhevült járművet, egy vízsugárral teljesen eloltották a még izzó részeket. Idén sem kedvezett az akácvirágzási szezon a hazai méhészeknek. A gyorsan változó és rossz időjárási viszonyok miatt a vártnál jóval kevesebb lesz az akácméz, tudtuk meg Bros Pétertől, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökétől. Ma a hideg front után kissé felfrissül a levegő. Sok napsütésre számíthatunk, csupán keleten, északkeleten lehet időnként több gomoly felhő az égen, azonban csapadék ott sem várható. Ma és holnap nappal a maximumok 23-26 fok körül alakulnak, éjjel minimum 9-15 fokig hűl le a levegő.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok május 28-án csütörtökön. Végre felfrissült a levegő, ma 22-27 fok között sok napsütés mellett telik a nap. Esni nem fog. Holnap is hasonló időnk lesz, aztán a hétvégére visszatérhet a 30 fok körüli kánikula. És jön egy újabb közben a 90-es és 2000-es évekből. Ez már a Dallunis dala, az I Got Five on it a besten. Jó utat!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Akár együtt is énekelhetjük majd a következő órában, hogy... Legyen úgy, mint rég, a 90-es és 2000-es években jön majd a 4-es Street, és ha már szóba került a 90-es évek a korszak legelejéről, érkezik majd Montel Jordan dala is. Hívható SMS, Viber számunk 0620-55-55-155, mindjárt a legfrissebb hírek jönnek, aztán 9 után is a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Mm-hmm.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Zöld utat kapott a csépai holtág vízpótlása, megindulhat a meder feltöltése. Kerékpárost gázoltak Szandaszőlősön, kukoricakonzerveket vizsgáltak a szakemberek. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Megkezdődhet a csépai holtág rendkívüli vízpótlása, miután az illetékes vízügyi hatóság sikeresen lezárta az előkészítő egyeztetéseket az érintett település vezetésével, írja a szoljon.hu. A Tisza mentén fekvő, jelentős természeti és horgászati értékkel bíró holtág vízszintje az elmúlt hónapok csapadékszegény időjárása és a tartós szárazság miatt kritikusan alacsony szintre süllyedt. A szakemberek a meglévő csatorna a rendszert és nagy teljesítményű mobil szivattyúkat hívnak segítségül, hogy a folyóból friss, oxigéndús vizet juttassanak a kiszáradással fenyegetett mederbe. A beavatkozás elsődleges célja az értékes helyi halállomány és a sajátos vizes élőhely ökoszisztémájának megóvása a visszafordíthatatlan károsodástól. Súlyos közúti baleset történt Szolnok-Szandaszőlősön, ahol egy személygépkocsi elütött egy kerékpárost. A rendőrség tájékoztatása szerint az ütközés erejétől a biciklis az úttestre zuhant, és olyan komoly sérüléseket szenvedett, hogy a mentőszolgálat szakemberei azonnal mentőhelikoptert riasztottak a helyszínre. A baleset pontos körülményeit és a felelősség kérdését a Szolnoki Rendőrkapitányság közlekedés-rendészeti osztálya szakértők bevonásával vizsgálja. Konzerv csemege kukoricákat vizsgált a Nébih. A Supermenta teszten 15 szuperédes és 11 hagyományos, normál édes terméket ellenőriztek 6 gyártótól. Az eredményekről kérdeztük Helik Ferencet, a Hivatal Élelmiszeriparért és Élelmiszerbiztonsági Ellenőrzésért felelős elnök helyettesét.
2: Örömmel mondhatom, hogy mindegyik termék minden ilyen jellegű vizsgálatnak megfelelt. Két termék esetében voltak tört léha szemek a konzervben, ez azt jelenti, hogy nem egyforma minőségűek voltak a benne lévő csemege kukorica szemek, ami a feldolgozás során valószínű technológiai hiba.
1: Ma a hideg front után kissé felfrissül a levegő. Sok napsütésre számíthatunk, csupán keleten, északkeleten lehet időnként több gomoly felhő az égen, azonban csapadék ott sem várható. Ma és holnap nappal a maximumok 23-26 fok körül alakulnak, éjjel minimum 9-15 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Bizony annak is volt egyfajta romantikája, amikor csak annyi aprónk volt, hogy gyorsan bemondjuk a fülke számát a hívott félnek, hogy hívjon vissza minket, mert mindjárt lejár az idő. Jön a Payphone, a Maroon 5 dala. Május 28-án csütörtökön, a Csanádok és az Emilek névnapján, 4 perccel múlt 9 óra. Hello, jó reggelt, jó utat, jó munkát, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Azt írja valaki, végre egy kis jó idő. Én kedden ünnepeltem a 23-at, üdv Pécsről, munkából, a traktorból. Isten éltessen, igen, jó idő. Megszűnt a kánikula egy-két napig. Csak 22-27 fok között lesz a maximum. És egy közlekedési info, laza, 12 kilométeres torlódás alakult ki újfent, az M0-áson az M1-es felé a Hárosi-Dunahídtól. Ha minden igaz, munkavégzés miatt, de hogyha baleset az oka, várom az infót a 0620-55-55-155-re. Ide írt az iménti hallgató és hívható SMS Viber szám 1-ben. Jön a PM Down és a Set a Drift on Memory Bliss a Besten.

Best FM a legjobb zenék egy szakítás történetével. Sophie Alice Baxter érkezik, Get Over You, Túllépni rajtad, és vasárnap már mi is okosabbak leszünk, hiszen túl leszünk a budapesti BL döntőn, hogy az Arsenal vagy a PSG nyerje a bajnokok ligáját. A szombaton 18 órakor a budapesti Puskás Arénában kezdődő döntő végén derül ki.

Best FM, a legjobb zenékén. Az éjszaka, ez a címe legalábbis a Shakedown 2001-es slágerének. Szól ez at night, és ha nem is éjszaka, de este 6-tól ma is lesz night shift. Csütörtökönként a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágerei szólnak mixben, 6-tól a házigazdától, Whiteboytól, 7 és 8 között a Best FM lemezjátszói mögött DJ Miller.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A bő egy hónap múlva július 6-án esedékes budapesti koncertre melegíthetnek Ricky Martin rajongói majd a következő órában. Szóval majd a She Bangs és a V-motorok legendás slágere is Dr. Bérestől és Király Viktortól. Tartunk egy rövid információs szünetet, utána délelőtt is szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Időközi önkormányzati választást írtak ki Mezőtúron. Több millió lépéssel az egészségért Miskolci Anna inspirálta a szolnokiakat. Figyeljünk oda a mocsári teknősökre. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Időközi önkormányzati választást tartanak Mezőtúron, miután a helyi egyéni választókerület korábbi képviselője lemondott mandátumáról, tájékoztatott a helyi választási iroda. A döntés értelmében a kistérségi központ lakói nyár közepén járulhatnak majd az urnákhoz, hogy megválasszák új testületi képviselőjüket. A hivatalos kampányidőszak a jogszabályoknak megfelelően 50 nappal a szavazás előtt veszi kezdetét, a jelölteknek pedig meghatározott számú érvényes ajánlást kell összegyűjteniük az induláshoz. A Mezőtúri Helyi Választási Bizottság már megkezdte a technikai felkészülést és a szavazókörök kijelölését a voksolás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében. A helyi politikai szervezetek és független jelöltek gőzerővel készülnek a megmérettetésre, amelynek eredménye némileg módosíthatja a Mezőtúri képviselőtestületen belüli erőviszonyokat is. Kiemelkedő teljesítménnyel kapcsolódott be a Millió lépés az iskoládért elnevezésű országos kihívásba Miskolci Anna szolnoki sportoló és szabadidőszervező, aki aktivitásával és elszántságával a helyi közösségeket is mozgásra buzdítja. A program lényege, hogy a résztvevők a mindennapi sétáikkal, futásaikkal és sportolásukkal gyűjtsék a lépéseket, ezzel segítve a kiválasztott szolnoki oktatási intézmények támogatását. Anna a Vármegyei Napilapnak elmondta, hogy a mozgás nem csak a testi-lelki egészség megőrzése miatt fontos, hanem az összetartozás érzését is erősíti, hiszen a résztvevők közösen egy emberként küzdenek a nemes célért. A szolnoki csapatok az élmezőnyben tanyáznak a digitális ranglistán, a szervezők pedig abban bíznak, hogy a kampány zárásáig még több gyermeket, szülőt és pedagógust sikerül kimozdítani a szabadba. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma a hideg front után kissé felfrissül a levegő. Sok napsütésre számíthatunk, csupán keleten, északkeleten lehet időnként több gomoly felhő az égen, azonban csapadék ott sem várható. Ma és holnap nappal a maximumok 23-26 fok körül alakulnak, éjjel minimum 9-15 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Olyan előadóktól, mint a Limp Bizkit, Jennifer Lopez, Melanie C, vagy elsőként a francia DJ és producer Mágus Bob Sinclair, na és Gary Pine, aki a vokálokért felel, és biztos vagyok benne, hogy 2005-ben is létezett már autotune, ami kijavítja a hamis énekhangokat, de szerintem ezt szándékosan nem használták. Így ízes, így tökéletes. Love Generation, 4 perc múlt 10, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best

Ezt a FM a legjobb zenék. Teljes nevén Edwin Stephen Collins, a skót zenész, dalszerző, énekes, gitáros folytatja a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. 94-es slágerét indítottam el ez a Girl Like You.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Úristen, már 15 éves a Mizu.

0: A délelőtt utolsó órájában jön majd Fluor Tomi is, akár csak a Seft. Telefon, SMS, Viber, ha dugó, baleset van, várom az infót a friss hírek alatt is, utána zenélünk tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A legtöbben online adták be idén az adóbevallásukat. Sokan választják a jótékonykodást a repont automatáknál. Napos, száraz időre számíthatunk ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Rekordokat döntött idén a NAV elektronikus SZIA bevallási rendszere. Az adóbevallások 93%-a ugyanis online érkezett az adóhivatalhoz. A legtöbb magánszemély elfogadta a NAV által készített tervezetet, mintegy 2.700.000-en pedig módosítások és kiegészítések után is online adták be az adóbevallásukat. Csak 14.000-en voltak azok, akik postázták a dokumentumokat. Idén megdőlt az egy nap alatt beérkezett 1+1%-os nyilatkozatok korábbi napi rekordja, az utolsó nap ugyanis 158.000-en tettek felajánlást. Idén már több mint 80 millió forintnyi adományt ajánlottak fel a palackokat visszaváltók, ezt közölte a MOHU. Ez az összeg a Mosolyra Váltó program keretében a Péter Cserny Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kedvezményezettek köre egyébként fél évente változik, így a fenti szervezeteket június 30-áig támogathatjuk a repont automatáknál. Több mint 100 sportágat és 20 hangszert lehet kipróbálni hétvégén Budapesten a nagy sportág és hangszerválasztón. A Merkapt sportközpontban holnap és szombaton olimpiai, világ és Európa bajnok sportolók, zenészek és más szakemberek várják az iskolásokat, ezt mondta rádiónknak Kis Gergely, az esemény kommunikációs igazgatója.
2: 100 sportágnál, mozgásformánál is többet lehet kipróbálni, és 25 hangszernél is többet ki lehet próbálni. Mini koncertek, nagy színpados sportági bemutatók, akkor példaképek érkeznek hozzánk. Reméljük, a gyerekek óriási tudnak majd sportolni és kikapcsolódni, és a szülők és a gyerekek közösen tudják vizsgálni, hogy melyik hangszer vagy melyik sportág lehet érdekes a gyermek számára.
1: Riasztást adtak ki a hőség miatt Olaszországban. A legmagasabb figyelmeztetés van érvényben Rómában, Bolognában, Firenzében és Torinóban, valamint további 14 városban. Az országban 32 fokig melegszik a levegő, de a páratartalom miatt hullasztó lesz a hőség. A szakemberek azt kérik az emberektől, hogy dél és délután 4 között ne legyenek a tűző napon, és a szabadtéri munkákat is felfüggesztették erre az időre. Napos, száraz időnk lesz ma. Estig sokat süt majd a nap, és esőre sehol nem kell számítani, csak a szél élénkülhet meg. 22-27 fok között alakul a hőmérséklet, késő este pedig 11-18 fokig hűl a levegő. Holnap sem változik semmi, sok napsütés várható, és 23-27 fokot mérhetünk majd. Hétvégén is napos időben bízhatunk, és 25-31 fok valószínű, viszont szombaton az északnyugati és északkeleti tájakon, vasárnap pedig a Dunántúlon lehetnek frissítő záporok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Például Avril Lavigne-tól, aki még mindig pimaszkodik, de ebben az órában vezetési leckéket vehetünk Justin Timberlake-től, az órát pedig az a Robbie Williams kezdi, aki Britpop című nemrég megjelent új albumával éppen világkörüli turnén van. Júniusban és júliusban Európában, aztán Latin Amerikában, illetve Ausztráliában folytatja a koncertezést. Szól már is a Rock DJ, 4 perc elmúlt 11. Hello, Max M. Levente vagyok.

Escort. Best FM a legjobb zenék. A 90-es évek egyik legnagyobb hip-hop buli himnusza, a Jump Around, a House of Pain slágere is attól az úriembertől származik, legalábbis annak a csapatnak az alapító tagjától, aki most is gitáron játszik, illetve mellette még rapper. Szóval az ír-amerikai rapper, énekes, dalszövegíró Eric Schrodion művész nevén Everlast és a What It's Like a Besten.

0: Best FM-ben a legjobb zenék. Burkolatjavítás miatt még mindig óriási 15 kilométeres a dugó az M0-áson, az M1-es felé a Hárosi Dunahídtól. Egészen az M5-östől lépésben halad a pálya. Aki tud, válaszol időben másik útvonalat. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Yo, hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna is

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a dél, úgyhogy megjött Majoros Rita, akinek átadom a stafétát. Jó étvágyat kívánok, és várok mindenkit holnap reggel is itt a Besten. Maxim Levente vagyok. Íme egy kis ízelítő az óra első dalából, Britney Spears, Stronger.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a BL döntő miatt, még be lehet jelenteni a tavaszi fagykárokat, napos, száraz, szeles idő várható ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Óriási lesz a forgalom a Ferihegyi reptéren a szombati BL döntő miatt. Holnaptól vasárnapig mintegy 2000 gépmozgással és 250 000 utassal számolnak, ami a szokásos forgalom duplája, ezért több légi irányítóra és extra tájékoztatásra számíthatnak az utasok, és ideiglenesen megnyitják az egyes terminált is. Ezt mondta rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért felelős vezérigazgató helyettese, aki hozzátette azt is, hogy érdemes online becsekkolni, és lehetőség szerint kézipodgyásszal utazni.
2: Legalább 2,5 órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, hogy nagy lesz a tömeg. Emiatt sajnos a menetrendszerinti járatok késést szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a 3 napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokról, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
1: Rengeteg rendőr lesz majd szolgálatban a BL döntő alatt, csak nem 4000 egyenruhás vigyáz majd a rendre. A Puskás Arénában a szombati finálén a Paris Saint-Germain és az Arsenal csap majd össze, több mint 17 000 párizsi és brit szurkoló lesz a stadionban, mellettük pedig több 10 000-en érkeznek majd a fővárosba. Közben már ma megkezdődnek a forgalomkorlátozások, vasárnap éjfélig többször lezárják majd a reptéri gyorsforgalmi utat, a belvárosi utcák egy részét, valamint a Puskás Ferenc stadion és a Hősök tere környékét is. Vasárnapig jelenthetik be a tavaszi fagykárukat a gazdák. Erre hívta fel a figyelmet az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A tájékoztatásuk szerint a Magyar Államkincstár erre szolgáló elektronikus felületén tudják ezt megtenni az érintettek, ezután az állami vagy uniós krízis támogatásokon keresztül kaphatnak majd kártérítést. Különleges rekord született az Egyesült Királyság egyik vidám parkjában. Egy 63 éves ikerpár tagjai 20 000 alkalommal ültek fel a hullámvasútra. Először 2001-ben próbálták ki azt, és az elmúlt 25 évben újra és újra végig száguldottak a pályán. A hullámvasút egyébként csaknem 1700 méter hosszú, 65 méter magas, és hatalmas sebességgel kell több meredek és éles kanyart bevenni rajta. Egyelőre száraz időre számíthatunk. Ma és holnap is sok napsütés várható, és sehol nem ered el az eső, a szél viszont sok felé megélénkül. 22-27 fokot mutatnak most a hőmérők, késő este 11-18 fok valószínű, holnap pedig újra 23-28 fokot mérhetünk majd. A hétvégén változik egy picit az időjárás, szombaton és vasárnap is kisüt majd a nap, és 25-31 fokig melegszik a levegő, de szombaton az északnyugati és északkeleti tájakon, vasárnap pedig a Dunántúlon lehetnek majd záporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás csütörtököt, kellemes délután kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, mindenképpen töltsék velem a következő néhány órát, akár munkában, akár utazás közben, akár csak úgy lazulás közben, hozom a legnagyobb kedvenceket. Itt lesz mindjárt Lisa Stansfield és a The Real Thing, jön majd Beyoncé és a Hello, most pedig a kedvencem Britney Spears nyitja az órát, jön a Stronger, szép napot!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, vidám délutánt kívánok mindenkinek mindenhová. Nagyon remélem, hogy velem tartanak a következő néhány órában. Isteni időnk van, sőt mondhatom azt, hogy szinte istenibb, mint tegnap, mert hogy egy picit enyhült a hőmérséklet, viszont hétvégére úgy tűnik visszatér a nyár, de ma még lazulhatunk egy kicsit és felfrissülhetünk, mondjuk a legjobb zenékkel, mert hogy természetesen a 90-es 2000-es évek legnagyobb favoritjai a főszereplők ma délután is. Hozok majd közlekedési infókat, napkérdését, mozi ajánlót, meg mindenféle érdekességet, úgyhogy tartsanak velem, és utazzunk együtt vissza a 90-es évekbe a következő percekben. Érkezik 96 egyik legnagyobb R&B himnusza, Dr. Dre és a Black Street közös dala, amit nagyjából az első hangból mindenki felismer, de azért segítek. No Digity itt a Best FM-en. Yeah. You know what? I like the

0: Best FM a legjobb zenék, ahogy minden délután eddig is, ma is utazzunk együtt. 0620 55 55 155, ha pedig látnak valamit, ide írjanak vagy hívjanak. Nagyon köszönöm. Én is jövök az infokkal, és az M1-es autópályán utazóknak ma sincs jó hírem. Budapest felé Tata térségében a torlódás már meghaladta most is a 9 kilométert, valamint távol a Bicske és Biatorbágy között is szakaszos torlódás nehezíti az autósok dolgát. Hosszabb menetidőre kell ma is készülni. Szintén az M1-es autópályán a főváros felé pedig egy műszaki hibás autó állt meg az átterelt sávban a 35-ös kilométernél, úgyhogy itt még plusz 3 kilométeres a torlódás. Az M0-áson is burkolatot javítanak az M1-es autópálya irányába a 17-es kilométertől a 15-ös kilométerig, ezért a két belső sáv zárva is van, úgyhogy mindenki egy kicsit legyen óvatosabb. A torlódás már jelentős, meghaladta a 14 kilométert, úgyhogy aki teheti, válaszol másik útvonalat. 0620 55 55 155, ide várom az infókat ma is. Jó utat és balesetmentes közlekedés, na meg kitartás az utakra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt délután egy óra lesz, már csak másodpercek kérdése, jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz a Bódó Tá, a Honeybee-től. És jön majd Tupac is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jól halad az M1-es bővítése, holnap átadhatják az első új szakaszt, digitális jogosítványunk lehet a jövőben, sok napsütés és 27 fok várható ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Holnapra elkészül az M1-es autópálya első új szakasza. Biatorbágynál építettek új felhajtót, és a Budapest felé vezető oldalon a pályaszerkezetet is felújították. Vagyis visszabontották az aszfaltot, és a korábbinál másfélszer vastagabb réteget kapott az út, ráadásul a burkolat alatt strapabíróbb lett az alap. Emellett a vízelvezető rendszerek is megújultak. A fejlesztés azért jelentős, mert az M1-es bővítési munkái során ezen a szakaszon készült el először a végleges pályatest és a hozzá kapcsolódó forgalomtechnika. Jelentős változások jöhetnek a jogosítványoknál, az Európai Unió vezetne be új szabályokat, amelyeket 2029-ig kell érvényesíteni a tagállamokban. A javaslat szerint általánossá kell tenni a digitális jogosítványt, amelyet mindenhol elfogadnak majd, emellett 65 év felett többször kellene egészségügyi vizsgálatra menniük a sofőröknek, és azt is javasolják, hogyha valakinek egy uniós tagországban bevonják a jogosítványát, akkor a büntetés minden tagállamban hatályos legyen. Vasárnapig tart az Európai Rák ellenes hét. A kezdeményezésnek az a célja, hogy felhívják a figyelmet a rák megelőzés és az ellátás fontosságára, ezt mondta rádiónknak a Magyar Rák ellenes Liga elnöke. Rozványi Balázs hozzátette azt is, hogy minden napnak külön témája van.
2: A megelőzés napja, hiszen a rákok 40%-a az megelőzhető lenne. Szintén egy téma a betegek és a családtagok támogatása, kutatás és az innováció, és a hét utolsó napja a dohányzásmentes világnak, aminek az a fő gondolata, hogy a leszokás azonnali pozitív hatással jár.
1: Mérgező ipari vegyületeket talált több távol-keleti műanyag termékben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Összesen 100 terméket, asztalterítőt, PVC padlóburkolatot, nyakba akasztható vízipénztárcát, kátkilépőt és cipővédőt vizsgáltak, és több termékben is a megengedettnél jóval magasabb ftalát tartalmat mutattak ki. Az ipari vegyület különösen a hormonrendszerre, a termékenységre és a magzati fejlődésre veszélyes, ezért arra kértek minket, hogy csak megbízható forrásból származó műanyag termékeket vásároljunk. Napos, száraz időnk lesz ma. Estig sokat süt majd a nap, és esőre sehol nem kell számítani, csak a szél élénkülhet meg. 22-27 fok között alakul a hőmérséklet, késő este pedig 11-18 fokig hűl a levegő. Holnap sem változik semmi, sok napsütés várható, és 23-27 fokot mérhetünk majd. Hétvégén is napos időben bízhatunk, és 25-31 fok valószínű, viszont szombaton az északnyugati és északkeleti tájakon, vasárnap pedig a Dunántúlon lehetnek frissítő záporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Azt hiszem, néha örülhetnek, hogy nincs bekapcsolva mindig a mikrofon, mert hogy imádok énekelgetni. Majoros Rita vagyok, szép délutánt kívánok mindenkinek egy óra után is 4 perccel, mert hogy én már láttam, hogy a Lady Marmalade érkezik Christina Aguilera, Lil Kim, Maya és Pink Dala, úgyhogy már előre énekelgettem, de ígérem, mindjárt ki is kapcsolom a mikrofon. Szép napot!
0: Best FM, a legjobb zenék!
4: Sisters, let me hear ya.

0: Best FM a legjobb zenék. Baleset történt Budapesten a Dózsa-György út és a Váci út kereszteződésénél, úgyhogy ott kell egy kis dugóra számítani, ami pedig a főutakat, autópályákat illeti. Véget ért a munka az M0-áson, úgyhogy legalább egy jó hírem is van. Az M1-es autópálya irányába, ahol burkolatot javítottak a 16-os kilométernél. A sávzárás is megszűnt, de a 14 kilométeres torlódás hát elég lassan szűnik meg, úgyhogy kell még egy kis türelem. Az 1-es főúton Almásfüzitő térségében két autó ütközött. A 76-os kilométer a forgalom jelen pillanatban is félpályán irányonként váltakozva halad. A 4-es főúton Üllőn összeütközött egy autó és egy motoros. A 87-es kilométernél lezárták a főutat, mentő helikopter is érkezett a helyszínre. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is az útinfókat, jó utat és vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Nene és a Későre jár, így az óra utolsó dalaként a folytatásban friss hírek jönnek, pár perc múlva 2 óra, utána pedig egy isteni No Doubt dallal nyitom az órát, jön a Hey Baby! És jön majd a Valmar és a Hooligans-szel és a Királylány.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az uniós források hazahozataláról tárgyal Brüsszelben a miniszterelnök, holnap kezdődik a nagy sportág és hangszerválasztó, napos, száraz, de szeles időnk lesz ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. A korrupció elleni harc lesz a kulcsa az uniós források hazahozatalának. Erről beszélt a közösségi oldalára feltöltött videójában a miniszterelnök. Magyar Péter Brüsszelből jelentkezett be, ahol ma és holnap is tárgyalásokat folytat arról, hogy hogyan kaphatja meg hazánk a több ezer milliárdos uniós támogatásokat. A kormányfő arról beszélt, hogy ennek érdekében a kormány hamarosan benyújtja a csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez, hiszen ezzel és egyebek mellett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításával vennék fel a küzdelmet a korrupció ellen. Idén már több mint 80 millió forintnyi adományt ajánlottak fel a palackokat visszaváltók, ezt közölte a MOHU. Ez az összeg a Mosolyra Váltó program keretében a Péter Cserny Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kedvezményezettek köre egyébként fél évente változik, így a fenti szervezeteket június 30-áig támogathatjuk a Repont automatáknál. Több mint 100 sportágat és 20 hangszert lehet kipróbálni ezen a hétvégén Budapesten a nagy sportág és hangszerválasztón. A Merkapt sportközpontban zenészek és néptáncosok várják az általános iskolásokat. Az ingyenes rendezvényről Puporka Jenő, a nagy hangszerválasztó művészeti vezetője beszélt rádiónknak.
2: A zeneiskolákban található összes hangszert ki lehet majd próbálni, illeszkedik a sportágválasztó rendezvényhez, ahol ugyanaz a struktúra, hogy a látogatók bármilyen sportágat kipróbál. Ugyanígy nálunk is a hangszereket, plusz a néptáncot is kedvük szerint kipróbálhatják. Egyre célzottabban jönnek a családok és a gyerekek is.
1: További részleteket a sportágválasztó.hu oldalon találnak. Megdőlt tegnap a fővárosi melegrekord. Újpesten 34,4 fokot mutattak a hőmérők, korábban még soha nem volt ilyen meleg májusban Budapesten. A korábbi rekordot még 1958-ban rögzítették, akkor 33,5 fokot mutattak a hőmérők, ezt közölte a Hungaromet a közösségi oldalán. Hogy mennyire lesznek melegek a következő napok, azt már is elárulom. Egyelőre száraz időre számíthatunk. Ma és holnap is sok napsütés várható, és sehol nem ered el az eső, a szél viszont sokfelé megélénkül. 22-27 fokot mutatnak most a hőmérők, késő este 11-18 fok valószínű, holnap pedig újra 23-28 fokot mérhetünk majd. A hétvégén változik egy picit az időjárás, szombaton és vasárnap is kisüt majd a nap, és 25-31 fokig melegszik a levegő, de szombaton az északnyugati és északkeleti tájakon, vasárnap pedig a Dunántúlon lehetnek majd záporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt mindenkinek, 5 perccel járunk 2 óra után, megy tovább a nap, megy tovább a délután is a jó hangulat. Én Majoros Rita vagyok, lefőztem az ebéd utáni kávét, úgyhogy jöhet a nagy lendület. Például a Sand Lovers-el jön a Runaway, itt lesz a Valmar és a Hooligans-el és a Királylány. Most a No Doubt Indeed, itt a Hey Baby, én hamarosan a napkérdését hozom.

Beszéltem a legjobb zenék, ígértem a nap kérdését, úgyhogy már meg is hoztam. Elég sokan vagyunk, akik azért elég gyakran tömegközlekedünk, legyen az busz, villamos, vonat, vagy tényleg bármelyik közlekedési eszköz. Úgyhogy arra vagyok kíváncsi, hogyha úgy általánosságban a tömegközlekedésen töltött mindennapjainkat egy film címével kellene jellemezni, akkor bizony, melyik film lenne az? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek az üzenetek, de ott vagyunk a Facebookon is, az Instagramon is, várom a kommenteket. Szóval, ha a tömegközlekedésen töltött mindennapjainkat egy film címével kellene jellemezni, akkor melyik lenne az? Nagyon várom a válaszokat. Cserébe pedig utazunk vissza a 90-es években, méghozzá 94-be Coolióval. Érkezik egy rejtett gyöngyszem, na de azért nevezem annak, mert hogy ez a dal még akkor jött ki, mielőtt a Gangsta's Paradise igazán világsztárrá tette. Tűhet itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Továbbra is figyelni kell Budapesten a Dózsa-György út és a Váci út kereszteződésében, mert baleset történt korábban, de még mindig fennakadás van. A 4-es főúton Üllővel területén ütközött korábban egy autó és egy motorosa, a 87-es kilométernél zárva a főút, mentő helikopter is megérkezett a helyszíre. Az 51-es főúton Baján a Jelki körforgalomnál baleset történt, a 160-as kilométernél felpályás korlátozás van érvényben. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. A folytatásban ide várom az útinfókat. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Best FM a legjobb zenék, a Spice Girls, Stay You Be There csajos dala után egy másik hölgy érkezik, egy igazi pop díva, méghozzá Madonna és a Music. Ez konkrétan 2000-ben jelent meg ez a dal, ami egyfajta ilyen újjászületése volt Madonnának a kritikusok szerint. A 90-es évek vége után egy teljesen másik arcát mutatta a díva, és egyébként szerintem ebben ő nagyon-nagyon jó az újjászületésben. Ez a dal sem akar többről szólni, mint ami, nem feltétlen a dal szöveg a lényeg, inkább egy igazi jó kis hangulatot szeretne hozni, kicsit elektropop, kicsit funk, kicsit dance, kicsit diszkó, egy olyan igazi vagány Madonna dal, úgyhogy 2000-ből szól a Music itt a Best FM-en.
1: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Drasztikus vízhiány fenyegeti az agyvát. Több millió lépéssel az egészségért Miskolci Anna inspirálta a szolnokiakat. Kukoricakonzerveket vizsgáltak a szakemberek. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Időközi önkormányzati választást tartanak Mezőtúron, miután a helyi egyéni választókerület korábbi képviselője lemondott mandátumáról, tájékoztatott a helyi választási iroda. A döntés értelmében a kistérségi központ lakói nyár közepén járulhatnak majd az urnákhoz, hogy megválasszák új testületi képviselőjüket. A hivatalos kampányidőszak a jogszabályoknak megfelelően 50 nappal a szavazás előtt veszi kezdetét, a jelölteknek pedig meghatározott számú érvényes ajánlást kell összegyűjteniük az induláshoz. A Mezőtúri Helyi Választási Bizottság már megkezdte a technikai felkészülést és a szavazókörök kijelölését a voksolás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében. A helyi politikai szervezetek és független jelöltek gőzerővel készülnek a megmérettetésre, amelynek eredménye némileg módosíthatja a mezőtúri képviselőtestületen belüli erőviszonyokat is. Kiemelkedő teljesítménnyel kapcsolódott be a Millió lépés az iskoládért elnevezésű országos kihívásba Miskolci Anna szolnoki sportoló és szabadidőszervező, aki aktivitásával és elszántságával a helyi közösségeket is mozgásra buzdítja. A program lényege, hogy a résztvevők a mindennapi sétáikkal, futásaikkal és sportolásukkal gyűjtsék a lépéseket, ezzel segítve a kiválasztott szolnoki oktatási intézmények támogatását. Anna a Vármegyei Napilapnak elmondta, hogy a mozgás nem csak a testi-lelki egészség megőrzése miatt fontos, hanem az összetartozás érzését is erősíti, hiszen a résztvevők közösen egy emberként küzdenek a nemes célért. A szolnoki csapatok az élmezőnyben tanyáznak a digitális ranglistán, a szervezők pedig abban bíznak, hogy a kampány zárásáig még több gyermeket, szülőt és pedagógust sikerül kimozdítani a szabadba. Tömegesen kelnek át az utakon a mocsári teknősök a következő hetekben a párzási és tojásrakási időszakban, és sokuk áldozatául esik a forgalomnak. Egy kis odafigyeléssel azonban a védett állatok megmenthetők, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
3: A nőstények több száz méter, vagy akár néhány kilométeres távolságba is eltávolodhatnak a víztől, például út át kell. De nagyon egyszerű, hogyan lehet rajtuk segíteni, veszélyes helyről le kell őket vinni, és ilyenkor az a legjobb, amerre a technikus fej áll, arra vigyük tovább, távolabb az úttól, tehát így biztonságosabb távolságba. Nagyon fontos, hogy ne akarjuk úgy megmenteni, hogy visszavisszük a vízhez, mert akkor az egész utat meg kell megint tennie. Van egy országos kétéltő és hüllő térképezési program, és oda is érdemes az adatok.
2: Rendkívül alacsony vízállás és aggasztó vízhiány alakult ki a Zagyva folyó Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei szakaszán az elmúlt időszak csapadékmentes időjárása miatt, erről az Új Néplap írt. A folyó kritikus helyzete és a halállomány védelme érdekében a helyi horgászegyesületek azonnali egyeztetéseket kezdeményeztek a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatósággal. A szakemberek megállapították, hogy a mederben rekedt víz oxigén szintje rohamosan csökken, ami komoly ökológiai katasztrófával és tömeges halpusztulással fenyeget. A probléma tartós megoldására és a folyó vízpótlására egy olyan rendkívüli beavatkozási tervet dolgoznak ki, amelynek keretében a Tiszából szivattyúznak át friss vizet a Zagyva alsó szakaszába. A horgászok és az önkéntesek eközben folyamatos figyelő szolgálatot látnak el, és felkészülnek a sekélygázlókban rekedt halak esetleges kimentésére és áttelepítésére is. Menet közben kapott lángra egy elektromos robogó jászapáti autóbusz pályaudvarán. A jármű vezetője még időben észlelte a veszélyt, így sérülések nélkül le tudott szállni a füstölő két kerekűről. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a helyszínen tartózkodó egyik buszsofőr azonnal reagált az esetre, és egy porraloltó készülék segítségével sikeresen megfékezte a komolyabb lángokat, még a hivatásos egységek érkezése előtt. A riasztott jászkíséri önkormányzati tűzoltók hőkamerával tüzetesen átvizsgálták a felhevült járművet, egy vízsugárral teljesen eloltották a még izzó részeket, valamint a további gyulladások megelőzése érdekében szakszerűen eltávolították a robogó akkumulátorait. Idén sem kedvezett az akácvirágzási szezon a hazai méhészeknek. A gyorsan változó és rossz időjárási viszonyok miatt a vártnál jóval kevesebb lesz az akácméz, tudtuk meg Bros Pétertől, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökétől.
4: Az aszály és a késő tavaszi fagyok ellenére, mely azért a völgyekben megtizedette az akácvirágokat, az ország sík déli részein kecsegtető eredménnyel indult, bejött a hűvös, az éjszakai fagy és az eső, a méhészek szinte alig-alig pergettek, most a 30 fokok a túlmeleget okozzák, még bő egy héti virágzó akácnak le fog rövidülni a nyílása, közepes évtől nem lesz jobb termésünk, belső fogyasztásra elég lesz az akácméz, csak kevesebb fog jutni az export.
2: Megkezdődhet a Csépai Holtág rendkívüli vízpótlása, miután az illetékes vízügyi hatóság sikeresen lezárta az előkészítő egyeztetéseket az érintett település vezetésével, írja a szoljon.hu. A Tisza mentén fekvő, jelentős természeti és horgászati értékkel bíró Holtág vízszintje az elmúlt hónapok csapadékszegény időjárása és a tartós szárazság miatt kritikusan alacsony szintre süllyedt. A szakemberek a meglévő csatorna a rendszert és nagy teljesítményű mobil szivattyúkat hívnak segítségül, hogy a folyóból friss, oxigéndús vizet juttassanak a kiszáradással fenyegetett mederbe. A beavatkozás elsődleges célja az értékes helyi halállomány és a sajátos vizes élőhely ökoszisztémájának megóvása a visszafordíthatatlan károsodástól. A munkálatok koordinálásában a helyi horgász egyesület tagjai is aktívan részt vesznek, akik a feltöltés ide alatt folyamatos vízminőség ellenőrzést végeznek. Konzerv csemege kukoricákat vizsgált a Nébih. A Supermenta teszten 15 szuperédes és 11 hagyományos, normál édes terméket ellenőriztek 6 gyártótól. Az eredményekről kérdeztük Helik Ferencet, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét.
5: 10 esetben találtak a kollégáim jelölési hiányosságukat, ez döntően a tápérték meghatározásra vonatkozott. A vizsgálatok kiterjedtek arra, hogy ezek a termékek nem tartalmaznak-e növényvédőszer maradékot, mikrobiallergiás eltérés, vagy pedig nehéz fémeket. Örömmel mondhatom, hogy mindegyik termék minden ilyen jellegű vizsgálatnak megfelelt. 2 termék esetében voltak tört léha szemek a konzervben, ez azt jelenti, hogy nem egyforma minőségűek voltak a benne lévő csemege kukorica szemek, ami a feldolgozás során valószínűleg technológiai hiba.
2: Ma még napsütéses időre számíthatunk, azonban a következő napokban csökken a hőmérséklet és többfelé alakulhatnak ki záporok. Most bővebben a következő napok időjárásáról. Ma a hideg front után kissé felfrissül a levegő. Sok napsütésre számíthatunk, csupán keleten, északkeleten lehet időnként több gomoly felhő az égen, azonban csapadék ott sem várható. Ma és holnap nappal a maximumok 23-26 fok körül alakulnak, éjjel minimum 9-15 fokig hűl le a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Csodás csütörtök délután, a stúdióban már Fodor Attila, és egy szuper hatossal érkezem, benne majd a New Level Empire-rel, Jennifer Lopez-zel, Curtis-szel és Király Viktorral, az Enigmával és Kohanski Royjal, és az óra elején Lady Gaga-val, aki több filmzenét is készített, most azonban a Paparazzi szól tőle.
0: 102.4 West

Hétvégén visszatérnek a 30 fokos csúcsok, 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap derült napos, száraz idő várható, kevés fátyol felhővel, az északi a szél lesz majd élénk, 25-27 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton jó részt napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel. Az ország északnyugati csücskében és tőlünk északra fordulhatnak elő rövid záporok, továbbra is élénk lesz majd a szél, a hőmérséklet viszont elérheti a 29-30 fokot. Vasárnap is lesz napsütés, de többször várható fátyol és gomoly felhő képződés, helyenként rövid zápor, zivatar is elképzelhető, akár a 32 fokot is elérheti a hőmérséklet. A jövő hét elején a napsütés mellett többször lesz majd felhősebb az idő, hétfőn helyenként rövid zápor is lehetséges majd. 28 fok körül alakulhatnak a maximumok, és hogyha minden igaz, akkor a jövő hét közepén többször lehet majd elsősebb, záporosabb az idő, viszont 28 foknál nemigen lesz hűvösebb majd a térségben. Ez a nap arról is híres, hogy ilyenkor nyitják meg a világ első fedett uszodáját Londonban 1742-ben. Ezen a napon született Ian Fleming, a James Bond regények szerzője, most lenne a születésnapja Gruber Hugo színésznek, ezen a napon született Fodor Zsóka, Fehér Anna színésznők, Talmácsi Gábor gyorsasági motoros bajnok és Carmen Jorda autóversenyzőhölgy is. Robbie Williams folytatja ezt a csütörtököt.

zenék és programajánlatok. Ma kezdődik a 10. Vúcszög Besenyszögön a Fecske-Juki sportpályánál. Ma fellép a Zsákutca, a Mayday, valamint a Dirty Rock Band. Holnap látható majd a magánterület, a Meteor, az Ati, Edge and the Shadowbirds, szombaton pedig lesz motoros felvonulás, fellép majd Jimmy és Nika, a No Para, a Kultusztár és az Atomics. Ma 19.30-kor látható majd a Tiszaligetben a Bom Bom Musical. A Dos Diabolos, Gangsta Zoli és Takács Vilkó koncertje Törökszent Miklóson az Ipolyi Művelődési Központban látható szombaton este. Városi gyereknap Törökszent Miklóson, a Strandfürdőn szombaton 12.30-tól Goldi Geri koncerttel, 16 órától Veronaki koncerttel, 17 órától pedig a Kicsi Gesztenye Klub interaktív előadásával. Palacsinta Fesztivál Szolnokon, pénteken és szombaton a pénteki fellépők Bruno és Speck, LL Junior és zenekara, K. Kevin és a Volmár, szombaton fellép a Follow the Flow, Dash, illetve Breda Bia, a Palacsinta Fesztiválon idén is lesz Csintalankölyök Fesztivál, szombaton 10-15-től a Rutkai Bandával, 15 órától a Kolompos Együttessel, 17 órától pedig az Alma Együttessel. Városi Gyereknap Szolnokon a Tiszaligetben, vasárnap 10 órától Ugrálóvárral, Kalandparkkal, kézműves foglalkozásokkal, 14 órától az Operenciás Együttessel, 16 órától pedig Halász Judit koncertjével. Gyereknap a Pletykafaluban, vasárnap 14 órától Kozombolisszal, Manó Bohóccal, kutyás bemutatóval, népi játékokkal és többek között Ugrálóvárral. Gyereknap a Reptárban vasárnap 10-től MiG-29-es szimulátorparkkal, 4D mozival és többek között pilóta ponttal. Városi gyermeknap vasárnap kisújszálláson a Vigadónál, 10 órától gyereknapi ajándékmozival, délután Lego kuckóval, csukás mesevilággal és többek között sétakocsikázással. Pöttyös gyereknap Cegléden a Vörösmarty téren vasárnap 10-től Veronaki koncerttel, Dalma Dance bemutatókkal, gólyalábosokkal, Goldi Geri koncertjével és Sportszigettel is. Városi gyereknap Tiszafüreden a Városligetben, vasárnap 10 órától bemutatókkal, 11-től Laci Maci partival, 14 órától a Batyú Színház bábjátékával, 15 órától pedig Katáng koncerttel. Aranyosi Péter önálló este vasárnap Jászkarajenőn tekinthető meg a Művelődési Házban 18 órától. Egy zenei ajánlat ezúttal a 2000-es évekből, Denzel és a Pump It Up most a 102.4 Best FM-en.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék, valamint közlekedési infók. A 4-esen a 47-es kilométernél Pilisnél van útszűkület, Albertisen az 53-as kilométernél is útszűkületen kell keresztül hajtani. Püspökladánynál a 181-es kilométernél közműépítési munkálatokat végeznek. Debrecennél a 223-as kilométernél útépítés miatt van korlátozás. Az M4-esen Monornál a 37-es 39-es kilométerek között van sávlezárás. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. A 32-16-oson Tiszafüred belterületén útépítés miatt van korlátozás a Fegyvernek felé vezető úton. Félpályás lezárás van Gyomaendrőd és Dévaványa között. Százberek és Jászladány között útépítés miatt van korlátozás, Tiszainokán csatornáznak. A Bonyban az Újszászi úton útépítés miatt van útszűkület. Útszűkületre kell számítani Cegléden a Budai úton, Tiszatenyőnél a Martfű Török Szent Miklós összekötő úton. Ismételten a 90-es évek és a Sweetbox, Everything's Gonna Be Alright, a legjobb zenék között.
1: A közlekedési hírek támogatója a DÁT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Drasztikus vízhiány fenyegeti az agyvát. Több millió lépéssel az egészségért Miskolci Anna inspirálta a szolnokiakat. Kukoricakonzerveket vizsgáltak a szakemberek. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Időközi önkormányzati választást tartanak Mezőtúron, miután a helyi egyéni választókerület korábbi képviselője lemondott mandátumáról, tájékoztatott a helyi választási iroda. A döntés értelmében a kistérségi központ lakói nyár közepén járulhatnak majd az urnákhoz, hogy megválasszák új testületi képviselőjüket. A hivatalos kampányidőszak a jogszabályoknak megfelelően 50 nappal a szavazás előtt veszi kezdetét, a jelölteknek pedig meghatározott számú érvényes ajánlást kell összegyűjteniük az induláshoz. A Mezőtúri Helyi Választási Bizottság már megkezdte a technikai felkészülést és a szavazókörök kijelölését a voksolás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében. A helyi politikai szervezetek és független jelöltek gőzerővel készülnek a megmérettetésre, amelynek eredménye némileg módosíthatja a mezőtúri képviselőtestületen belüli erőviszonyokat is. Kiemelkedő teljesítménnyel kapcsolódott be a Millió lépés az iskoládért elnevezésű országos kihívásba Miskolci Anna szolnoki sportoló és szabadidőszervező, aki aktivitásával és elszántságával a helyi közösségeket is mozgásra buzdítja. A program lényege, hogy a résztvevők a mindennapi sétáikkal, futásaikkal és sportolásukkal gyűjtsék a lépéseket, ezzel segítve a kiválasztott szolnoki oktatási intézmények támogatását. Anna a Vármegyei Napilapnak elmondta, hogy a mozgás nem csak a testi-lelki egészség megőrzése miatt fontos, hanem az összetartozás érzését is erősíti, hiszen a résztvevők közösen egy emberként küzdenek a nemes célért. A szolnoki csapatok az élmezőnyben tanyáznak a digitális ranglistán, a szervezők pedig abban bíznak, hogy a kampány zárásáig még több gyermeket, szülőt és pedagógust sikerül kimozdítani a szabadba. Tömegesen kelnek át az utakon a mocsári teknősök a következő hetekben a párzási és tojásrakási időszakban, és sokuk áldozatául esik a forgalomnak. Egy kis odafigyeléssel azonban a védett állatok megmenthetők, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
2: A nőstények több száz méter, vagy akár néhány kilométeres távolságban is eltávolodhatnak a víztől, például út át kell. De nagyon egyszerű, hogyan lehet rajta segíteni, veszélyes helyről le kell őket vinni, és ilyenkor az a legjobb, amerre a technős feje áll, arra vigyük tovább, távolabb az úttól, tehát így biztonságosabb távolságba. Nagyon fontos, hogy ne akarjuk úgy megmenteni, hogy visszavisszük a vízhez, mert akkor az egész utat meg kell megint tennie. Van egy országos kétéltő és hűlő térképezési program, és oda is érdemes az adatok.
1: Rendkívül alacsony vízállás és aggasztó vízhiány alakult ki a Zagyva folyó Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei szakaszán az elmúlt időszak csapadékmentes időjárása miatt, erről az Új Néplap írt. A folyó kritikus helyzete és a halállomány védelme érdekében a helyi horgászegyesületek azonnali egyeztetéseket kezdeményeztek a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatósággal. A szakemberek megállapították, hogy a mederben rekedt víz oxigén szintje rohamosan csökken, ami komoly ökológiai katasztrófával és tömeges halpusztulással fenyeget. A probléma tartós megoldására és a folyó vízpótlására egy olyan rendkívüli beavatkozási tervet dolgoznak ki, amelynek keretében a Tiszából szivattyúznak át friss vizet a Zagyva alsó szakaszába. A horgászok és az önkéntesek eközben folyamatos figyelő szolgálatot látnak el, és felkészülnek a sekélygázlókban rekedt halak esetleges kimentésére és áttelepítésére is. Menet közben kapott lángra egy elektromos robogó jászapáti autóbusz pályaudvarán. A jármű vezetője még időben észlelte a veszélyt, így sérülések nélkül le tudott szállni a füstölő két kerekűről. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a helyszínen tartózkodó egyik buszsofőr azonnal reagált az esetre, és egy porraloltó készülék segítségével sikeresen megfékezte a komolyabb lángokat, még a hivatásos egységek érkezése előtt. A riasztott jászkíséri önkormányzati tűzoltók hőkamerával tüzetesen átvizsgálták a felhevült járművet, egy vízsugárral teljesen eloltották a még izzó részeket, valamint a további gyulladások megelőzése érdekében szakszerűen eltávolították a robogó akkumulátorait. Idén sem kedvezett az akácvirágzási szezon a hazai méhészeknek. A gyorsan változó és rossz időjárási viszonyok miatt a vártnál jóval kevesebb lesz az akácméz, tudtuk meg Bros Pétertől, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökétől.
3: Az aszály és a késő tavaszi fagyok ellenére, mely azért a völgyekben megtizedette az akácvirágokat, az ország sík déli részein kecsegtető eredménnyel indult, bejött a hűvös, az éjszakai fagy és az eső, a méhészek szinte alig-alig pergettek, most a 30 fokok a túlmeleget okozzák, még bő egy héti virágzó akácnak le fog rövidülni a nyílása, közepes évtől nem lesz jobb termésünk, belső fogyasztásra elég lesz az akácméz, csak kevesebb fog jutni az export.
1: Megkezdődhet a Csépai Holtág rendkívüli vízpótlása, miután az illetékes vízügyi hatóság sikeresen lezárta az előkészítő egyeztetéseket az érintett település vezetésével, írja a szoljon.hu. A Tisza mentén fekvő, jelentős természeti és horgászati értékkel bíró Holtág vízszintje az elmúlt hónapok csapadékszegény időjárása és a tartós szárazság miatt kritikusan alacsony szintre süllyedt. A szakemberek a meglévő csatorna rendszert és nagy teljesítményű mobil szivattyúkat hívnak segítségül, hogy a folyóból friss, oxigéndús vizet juttassanak a kiszáradással fenyegetett mederbe. A beavatkozás elsődleges célja az értékes helyi halállomány és a sajátos vizes élőhely ökoszisztémájának megóvása a visszafordíthatatlan károsodástól. A munkálatok koordinálásában a helyi horgász egyesület tagjai is aktívan részt vesznek, akik a feltöltés ide alatt folyamatos vízminőség ellenőrzést végeznek. Konzerv csemege kukoricákat vizsgált a Nébih. A Supermenta teszten 15 szuperédes és 11 hagyományos, normálédes terméket ellenőriztek 6 gyártótól. Az eredményekről kérdeztük Helik Ferencet, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét.
4: 10 esetben találtak a kollégáim jelölési hiányosságukat, ez döntően a tápérték meghatározásra vonatkozott. A vizsgálatok kiterjedtek arra, hogy ezek a termékek nem tartalmaznak-e növényvédőszer maradékot, mikrobiológiai eltérés, vagy pedig nehéz fémeket. Örömmel mondhatom, hogy mindegyik termék minden ilyen jellegű vizsgálatnak megfelelt. 2 termék esetében voltak tört léha szemek a konzervbe, ez azt jelenti, hogy nem egyforma minőségűek voltak a benne lévő csemege kukorica szemek, ami a feldolgozás során valószínű technológiai hiba.
1: Ma még napsütéses időre számíthatunk, azonban a következő napokban csökken a hőmérséklet és többfelé alakulhatnak ki záporok. Most bővebben a következő napok időjárásáról. Ma a hideg front után kissé felfrissül a levegő. Sok napsütésre számíthatunk, csupán keleten, északkeleten lehet időnként több gomoly felhő az égen, azonban csapadék ott sem várható. Ma és holnap nappal a maximumok 23-26 fok körül alakulnak, éjjel minimum 9-15 fokig hűl le a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: És a stúdióban Fodor Attila, több szempontból is aktuális a következő szuper hatosunk, mert hogy Horváth Tamás is jön, aki ellátogat majd a térségbe is nem sokára. Itt lesz velünk a mai szülinapos Kylie Minogue, aki színésznőként kezdte, szól majd Azaria, Red Hot Chili Peppers és Barry dala is, de most itt van James Blunt sikere.
0: 102.4 Veszte

megyek el. A hétvégén visszatérnek a 30 fokos csúcsok, 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap derült napos, száraz idő várható, kevés fátyol felhővel. Az északi a szél lesz majd élénk, 25-27 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton jó részt napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel. Az ország északnyugati csücskében és tőlünk északra fordulhatnak elő rövid záporok. Továbbra is élénk lesz majd a szél, a hőmérséklet viszont elérheti a 29-30 fokot. Vasárnap is lesz napsütés, de többször várható fátyol és gomoly felhő képződés, helyenként rövid zápor, zivatar is elképzelhető. Akár a 32 fokot is elérheti a hőmérséklet. A jövő hét elején a napsütés mellett többször lesz majd felhősebb az idő, hétfőn helyenként rövid zápor is lehetséges majd. 28 fok körül alakulhatnak a maximumok, és hogyha minden igaz, akkor a jövő hét közepén többször lehet majd elsősebb, záporosabb az idő, viszont 28 foknál nemigen lesz hűvösebb majd a térségben. Ezen a szép májusi napon 1962-ben megszületett Roland Gift, a Fun Young Cannibals énekese. A 80-as évek végén a She Drives Me Crazy volt tőlük nagy siker, ami kitartott a 90-es évek elején is, és ma van a születésnapja Kylie Minogue-nak, aki eredendően színésznőként kezdte a karriert Ausztráliában, majd aztán Angliába költözött, hogy aztán 40-nél is többször szerepeljen az angol slágerlistán. 1988-ban már vezeti is azt az I Should Be So Lucky-val. Amikor Kylie kezdte, akkor George Michael már szuper sztár volt. Ő jön most itt a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM, a legjobb zenék és programajánlatok. Ma kezdődik a 10. Woodszög Besenyszögön a Fecske Juki sportpályánál. Ma fellép a Zsákutca, a Mayday, valamint a Dirty Rock Band. Holnap látható majd a magánterület, a Meteor, az Ati, Edge and the Shadowbirds, szombaton pedig lesz motoros felvonulás, fellép majd Jimmy és Nika, a No Para, a Kultusztár és az Atomics. Ma 19.30-kor látható majd a Tiszaligetben a Bom Bom Musical. A Dos Diabolos, Gangsta Zoli és Takács Vilkó koncertje Törökszent Miklóson az Ipolyi Művelődési Központban látható szombaton este. Városi gyereknap Törökszent Miklóson, a Strandfürdőn szombaton 12.30-tól Goldie Gary koncerttel, 16 órától Veronaki koncerttel, 17 órától pedig a Kicsi Gesztenye Klub interaktív előadásával. Palacsinta Fesztivál Szolnokon, pénteken és szombaton a pénteki fellépők Bruno és Speck, LL Junior és zenekara, K. Kevin és a Volmar. Szombaton fellép a Follow the Flow, Dash, illetve Breda Bia, a Palacsinta Fesztiválon idén is lesz Csintalan Kölyök Fesztivál, szombaton 10-15-től a Rutkai Bandával, 15 órától a Kolompos Együttessel, 17 órától pedig az Alma Együttessel. Városi Gyereknap Szolnokon a Tiszaligetben, vasárnap 10 órától Ugrálóvárral, Kalandparkkal, kézműves foglalkozásokkal, 14 órától az Operenciás Együttessel, 16 órától pedig Halász Judit koncertjével. Gyereknap a Pletykafaluban, vasárnap 14 órától Kozombolisszal, Manó Bohóccal, kutyás bemutatóval, népi játékokkal és többek között Ugrálóvárral. Gyereknap a Reptárban vasárnap 10-től MiG-29-es szimulátorparkkal, 4D mozival és többek között pilóta ponttal. Városi gyermeknap vasárnap kisújszálláson a Vigadónál, 10 órától gyereknapi ajándékmozival, délután Lego kuckóval, csukás mesevilággal és többek között sétakocsikázással. Pöttyös gyereknap Cegléden a Vörös Marti téren vasárnap 10-től Veronaki koncerttel, Dalma Dance bemutatókkal, gólyalábosokkal, Goldie Gary koncertjével és Sportszigettel is. Városi gyereknap Tiszafüreden a Városligetben, vasárnap 10 órától bemutatókkal, 11-től Laci Maci partival, 14 órától a Batyú Színház bábjátékával, 15 órától pedig Katáng koncerttel. Aranyosi Péter önálló este vasárnap Jász Karajenőn tekinthető meg a Művelődési Házban 18 órától. George Benson legendás dalát, a Give Me The Night-ot magyarul a Volvox készítette el, szól a Tapsa legjobb zenék között.

102.4 Best FM a legjobb zenék, valamint közlekedési infók. A 4-esen a 47-es kilométernél Pilisnél van útszűkület, Albert Kisán az 53-as kilométernél is útszűkületen kell keresztül hajtani. Püspökladánynál a 181-es kilométernél közműépítési munkálatokat végeznek. Debrecennél a 223-as kilométernél útépítés miatt van korlátozás. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között van sávlezárás. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. A 32-16-oson Tiszafüred belterületén útépítés miatt van korlátozás a Fegyvernek felé vezető úton. Félpályás lezárás van Gyomaendrőd és Dévaványa között. Százberek és Jászladány között útépítés miatt van korlátozás, Tiszainokán csatornáznak. A Bonyban az Újszászi úton útépítés miatt van útszűkület. Útszűkületre kell számítani Cegléden a Budai úton, Tiszatenyőnél a Martfű-Török-Szent Miklós összekötő úton. A 90-es évek klub zenét követően a 2000-es évek elején jött néhány rádiós siker Tom Novitól, ez az egyik nagy kedvenc a Take It.

0: és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Drasztikus vízhiány fenyegeti az agyvát. Több millió lépéssel az egészségért Miskolci Anna inspirálta a szolnokiakat. Kukoricakonzerveket vizsgáltak a szakemberek. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Időközi önkormányzati választást tartanak Mezőtúron, miután a helyi egyéni választókerület korábbi képviselője lemondott mandátumáról, tájékoztatott a helyi választási iroda. A döntés értelmében a kistérségi központ lakói nyár közepén járulhatnak majd az urnákhoz, hogy megválasszák új testületi képviselőjüket. A hivatalos kampányidőszak a jogszabályoknak megfelelően 50 nappal a szavazás előtt veszi kezdetét, a jelölteknek pedig meghatározott számú érvényes ajánlást kell összegyűjteniük az induláshoz. A Mezőtúri Helyi Választási Bizottság már megkezdte a technikai felkészülést és a szavazókörök kijelölését a voksolás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében. A helyi politikai szervezetek és független jelöltek gőzerővel készülnek a megmérettetésre, amelynek eredménye némileg módosíthatja a Mezőtúri képviselőtestületen belüli erőviszonyokat is. Kiemelkedő teljesítménnyel kapcsolódott be a Millió lépés az iskoládért elnevezésű országos kihívásba Miskolci Anna szolnoki sportoló és szabadidőszervező, aki aktivitásával és elszántságával a helyi közösségeket is mozgásra buzdítja. A program lényege, hogy a résztvevők a mindennapi sétáikkal, futásaikkal és sportolásukkal gyűjtsék a lépéseket, ezzel segítve a kiválasztott szolnoki oktatási intézmények támogatását. Anna a Vármegyei Napilapnak elmondta, hogy a mozgás nem csak a testi-lelki egészség megőrzése miatt fontos, hanem az összetartozás érzését is erősíti, hiszen a résztvevők közösen egy emberként küzdenek a nemes célért. A szolnoki csapatok az élmezőnyben tanyáznak a digitális ranglistán, a szervezők pedig abban bíznak, hogy a kampány zárásáig még több gyermeket, szülőt és pedagógust sikerül kimozdítani a szabadba. Tömegesen kelnek át az utakon a mocsári teknősök a következő hetekben a párzási és tojásrakási időszakban, és sokuk áldozatául esik a forgalomnak. Egy kis odafigyeléssel azonban a védett állatok megmenthetők, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
2: A nőstények több száz méter, vagy akár néhány kilométeres távolságban is eltávolodhatnak a víztől, például út át kell. Nagyon egyszerű, hogyan lehet rajtuk segíteni, veszélyes helyről le kell őket vinni, és ilyenkor az a legjobb, amerre a technős feje áll, arra vigyük tovább, távolabb az úttól, tehát így biztonságosabb távolságba. Nagyon fontos, hogy ne akarjuk úgy megmenteni, hogy visszavisszük a vízhez, mert akkor az egész utat meg kell megint tennie. Van egy országos kétéltő és hüllő térképezési program, és oda is érdemes az adatokat feltölteni.
1: Rendkívül alacsony vízállás és aggasztó vízhiány alakult ki a Zagyva folyó Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei szakaszán az elmúlt időszak csapadékmentes időjárása miatt, erről az Új Néplap írt. A folyó kritikus helyzete és a halállomány védelme érdekében a helyi horgászegyesületek azonnali egyeztetéseket kezdeményeztek a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatósággal. A szakemberek megállapították, hogy a mederben rekedt víz oxigén szintje rohamosan csökken, ami komoly ökológiai katasztrófával és tömeges halpusztulással fenyeget. A probléma tartós megoldására és a folyó vízpótlására egy olyan rendkívüli beavatkozási tervet dolgoznak ki, amelynek keretében a Tiszából szivattyúznak át friss vizet a Zagyva alsó szakaszába. A horgászok és az önkéntesek eközben folyamatos figyelő szolgálatot látnak el, és felkészülnek a sekélygázlókban rekedt halak esetleges kimentésére és áttelepítésére is. Menet közben kapott lángra egy elektromos robogó jászapáti autóbusz pályaudvarán. A jármű vezetője még időben észlelte a veszélyt, így sérülések nélkül le tudott szállni a füstölő két kerekűről. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a helyszínen tartózkodó egyik buszsofőr azonnal reagált az esetre, és egy porraloltó készülék segítségével sikeresen megfékezte a komolyabb lángokat, még a hivatásos egységek érkezése előtt. A riasztott jászkíséri önkormányzati tűzoltók hőkamerával tüzetesen átvizsgálták a felhevült járművet, egy vízsugárral teljesen eloltották a még izzó részeket, valamint a további gyulladások megelőzése érdekében szakszerűen eltávolították a robogó akkumulátorait. Idén sem kedvezett az akácvirágzási szezon a hazai méhészeknek. A gyorsan változó és rossz időjárási viszonyok miatt a vártnál jóval kevesebb lesz az akácméz, tudtuk meg Bros Pétertől, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökétől.
3: Az aszály és a késő tavaszi fagyok ellenére, mely azért a völgyekben megtizedette az akácvirágokat, az ország sík déli részein kecsegtető eredménnyel indult, bejött a hűvös, az éjszakai fagy és az eső, a méhészek szinte alig-alig pergettek, most a 30 fokok a túlmeleget okozzák, még bő egy héti virágzó akácnak le fog rövidülni a nyílása, közepes évtől nem lesz jobb termésünk, belső fogyasztásra elég lesz az akácméz, csak kevesebb fog jutni az export.
1: Megkezdődhet a Csépai Holtág rendkívüli vízpótlása, miután az illetékes vízügyi hatóság sikeresen lezárta az előkészítő egyeztetéseket az érintett település vezetésével, írja a szoljon.hu. A Tisza mentén fekvő, jelentős természeti és horgászati értékkel bíró Holtág vízszintje az elmúlt hónapok csapadékszegény időjárása és a tartós szárazság miatt kritikusan alacsony szintre süllyedt. A szakemberek a meglévő csatorna a rendszert és nagy teljesítményű mobil szivattyúkat hívnak segítségül, hogy a folyóból friss, oxigéndús vizet juttassanak a kiszáradással fenyegetett mederbe. A beavatkozás elsődleges célja az értékes helyi halállomány és a sajátos vizes élőhely ökoszisztémájának megóvása a visszafordíthatatlan károsodástól. A munkálatok koordinálásában a helyi horgász egyesület tagjai is aktívan részt vesznek, akik a feltöltés ideje alatt folyamatos vízminőség ellenőrzést végeznek. Konzerv csemege kukoricákat vizsgált a Nébih. A Supermenta teszten 15 szuperédes és 11 hagyományos, normál édes terméket ellenőriztek 6 gyártótól. Az eredményekről kérdeztük Helik Ferencet, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét.
4: 10 esetben találtak a kollégáim jelölési hiányosságokat, ez döntően a tápérték meghatározásra vonatkozott. A vizsgálatok kiterjedtek arra, hogy ezek a termékek nem tartalmaznak-e növényvédőszer maradékot, mikrobiologikus eltérés, vagy pedig nehézfémeket. Örömmel mondhatom, hogy mindegyik termék minden ilyen jellegű vizsgálatnak megfelelt. 2 termék esetében voltak tört léha szemek a konzervbe, ez azt jelenti, hogy nem egyforma minőségűek voltak a benne lévő csemege kukorica szemek, ami a feldolgozás során valószínű technológiai hiba.
1: Ma még napsütéses időre számíthatunk, azonban a következő napokban csökken a hőmérséklet és többfelé alakulhatnak ki záporok. Most bővebben a következő napok időjárásáról. Ma a hideg front után kissé felfrissül a levegő. Sok napsütésre számíthatunk, csupán keleten, északkeleten lehet időnként több gomoly felhő az égen, azonban csapadék ott sem várható. Ma és holnap nappal a maximumok 23-26 fok körül alakulnak, éjjel minimum 9-15 fokig hűl le a levegő.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: És a stúdióban továbbra is Fodor Attila, érkezem majd Beyoncé-vel, hallgatjuk majd Szakács Gergő és Rúzsa Magdi kettősét, a 4-es Street dalát, a 90-es évek egyik szuper zenei formációját, a Brand New Heavies. Itt lesz a Bombon is, meg most a Mojo, és tőlük ezúttal a Chillin hallható.
0: 102.4 Best

Hétvégén visszatérnek a 30 fokos csúcsok, 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap derült napos, száraz idő várható, kevés fátyol felhővel. Az északi a szél lesz majd élénk, 25-27 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton jó részt napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel. Az ország északnyugati csücskében és tőlünk északra fordulhatnak elő rövid záporok. Továbbra is élénk lesz majd a szél, a hőmérséklet viszont elérheti a 29-30 fokot. Vasárnap is lesz napsütés, de többször várható fátyol és gomoly felhő képződés, helyenként rövid zápor, zivatar is elképzelhető, akár a 32 fokot is elérheti a hőmérséklet. A jövő hét elején a napsütés mellett többször lesz majd felhősebb az idő, hétfőn helyenként rövid zápor is lehetséges majd. 28 fok körül alakulhatnak a maximumok, és hogyha minden igaz, akkor a jövő hét közepén többször lehet majd elsősebb, záporosabb az idő, viszont 28 foknál nem igen lesz hűvösebb majd a térségben. 60 évvel ezelőtt Percy Sledge és a When a Man Loves a Woman vezeti az amerikai listát. Ez a dal több filmben is szerepelt, és Michael Bolton a 90-es évek elején újra eljutatja a slágerlisták legjobbjai közé. 73-ban ilyenkor az angol albumlistára felkerül a Pink Floyd Dark Side of the Moon lemeze, minden idők egyik legjobbja, ami 1500 hetet töltött el a listákon. 1983-ban pedig ilyenkor kezdi el 6 hetes menetelését Irene Cara és a filmzene a Flashdance. Ezt a dalt még DJ Bobo is feldolgozta, bár szerintem az eredeti jobb. Ahogy Brandy és Monica dala is, a The Boy Is Mine következik ezúttal a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM, a legjobb zenék és programajánlatok. Ma kezdődik a 10. Vúcsög Besenyszögön a Fecske-Juki sportpályánál. Ma fellép a Zsákutca, a Mayday, valamint a Dirty Rock Band. Holnap látható majd a magánterület, a Meteor, az Ati, Edge and the Shadowbirds, szombaton pedig lesz motoros felvonulás, fellép majd Jimmy és Nika, a No Para, a Kultusztár és az Atomix. Ma 19.30-kor látható majd a Tiszaligetben a Bombom Musical. A Dos Diabolos, Gangsta Zoli és Takács Vilko koncertje Törökszent Miklóson az Ipolyi Művelődési Központban látható szombaton este. Városi gyereknap Törökszent Miklóson, a Strandfürdőn szombaton 12.30-tól Goldie Gerry koncerttel, 16 órától Veronaki koncerttel, 17 órától pedig a Kicsi Gesztenye Klub interaktív előadásával. Palacsinta Fesztivál Szolnokon, pénteken és szombaton a pénteki fellépők Bruno és Speck, LL Junior és zenekara, K. Kevin és a Volmar, szombaton fellép a Follow the Flow, Dash, illetve Breda Bia, a Palacsinta Fesztiválon idén is lesz Csintalan Kölyök Fesztivál, szombaton 10-15-től a Rutkai Bandával, 15 órától a Kolompos Együttessel, 17 órától pedig az Alma Együttessel. Városi Gyereknap Szolnokon a Tiszaligetben, vasárnap 10 órától Ugrálóvárral, Kalandparkkal, kézműves foglalkozásokkal, 14 órától az Operenciás Együttessel, 16 órától pedig Halász Judit koncertjével. Gyereknap a Pletykafaluban, vasárnap 14 órától Kozombolisszal, Manó Bohóccal, kutyás bemutatóval, népi játékokkal és többek között Ugrálóvárral. Gyereknap a Reptárban vasárnap 10-től MiG-29-es szimulátorparkkal, 4D mozival és többek között pilóta ponttal. Városi gyermeknap vasárnap kisújszálláson a Vigadónál, 10 órától gyereknapi ajándékmozival, délután Lego kuckóval, csukás mesevilággal és többek között sétakocsikázással. Pöttyös gyereknap Cegléden a Vörös Marti téren vasárnap 10-től Veronaki koncerttel, Dalmadens bemutatókkal, gólyalábosokkal, Goldie Gerry koncertjével és Sportszigettel is. Városi gyereknap Tiszafüreden a Városligetben, vasárnap 10 órától bemutatókkal, 11-től Laci Maci partival, 14 órától a Batyú Színház bábjátékával, 15 órától pedig Katáng koncerttel. Aranyosi Péter önálló este vasárnap Jászkarajenőn tekinthető meg a Művelődési Házban 18 órától. Kellemes kikapcsolódást a programokhoz, most Janicsák Vecsa dalát hallgatjuk, majd a Labirintust.

102.4 Best FM a legjobb zenék, valamint közlekedési infók. A 4-esen a 47-es kilométernél Pilisnél van útszűkület, Albert Kisán az 53-as kilométernél is útszűkületen kell keresztül hajtani. Püspökladánynál a 181-es kilométernél közműépítési munkálatokat végeznek. Debrecennél a 223-as kilométernél útépítés miatt van korlátozás. Az M4-esen Monornál a 37-es-39-es kilométerek között van sávlezárás. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es-61-es kilométerek között csomópontot építenek. A 32-16-oson Tiszafüred belterületén útépítés miatt van korlátozás a Fegyvernek felé vezető úton. Félpályás lezárás van Gyomaendrőd és Dévaványa között. Százberek és Jászladány között útépítés miatt van korlátozás, Tiszainokán csatornáznak. A Bonyban az Újszászi úton útépítés miatt van útszűkület. Útszűkületre kell számítani Cegléden a Budai úton, Tiszatenyőnél a Martfű-Török-Szent Miklós összekötő úton. A tesó tegnap ünnepelte a szülinapját, Danny Minogue folytatja a csütörtököt az I Begin to Wonder-rel. Én Fodor Attila vagyok, köszi a mai figyelmet, holnap találkozunk 3 után újra, itt a 102.4 Best FM-en.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nagy lesz a forgalom a Feri-Egyi reptéren. Rendkívüli kamion stopp a BL döntő miatt. Tombol a hőség Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a szombati Bajnokok Ligája döntő miatt. Az utasok több személyzetre és extra tájékoztatásra számíthatnak, ideiglenesen pedig az egyes terminált is megnyitják. Azt javasolják az utazóknak, hogy online csekkoljanak be, és lehetőség szerint kézipodgyásszal érkezzenek, mondta el rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
2: Legalább 2,5 órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, nagy lesz a tömeg, emiatt sajnos a menetrend szerinti járatok késést szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a 3 napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, a Budapest Airport oldalait, a légitársaságtól kapott információkat, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokról, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
1: Rendkívüli kamionstoppot rendeltek el szombat hajnal 5 és délután 5 óra között az M1-es autópályán a Budapesti Bajnokok Ligája döntő miatt. A hatóságok szerint jelentős nemzetközi autós forgalom várható, különösen az M1-es Budapest felé vezető szakaszán. Arra számítanak, hogy sok szurkoló a mérkőzés napján érkezik Magyarországra, majd a meccs után azonnal távozik is. A közlekedést nehezítik a stráda felújításához kapcsolódó sávszűkítések és ideiglenes korlátozások is, amelyek már most rendszeres torlódásokat okoznak az érintett szakaszokon. Vasárnapig jelenthetik be a tavaszi fagykárukat a gazdák, erre hívta fel a figyelmet az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Tájékoztatásuk szerint a Magyar Államkincstár erre szolgáló elektronikus felületén tudják ezt megtenni az érintettek. Ezután az állami vagy uniós krízis támogatásokon keresztül kaphatnak majd kártérítést. Hőség tombol Franciaországban, a narancssárga riasztást Párizsban és több térségben is elrendelték a rendkívüli, szokatlanul korai kánikula miatt. Az ország több részén 35-39 fokos csúcshőmérsékleteket várnak, amire május végén még nem volt példa. A forróság az iskolákban is gondot okoz. Egy délnyugat franciaországi településen például 53 fokot mértek egy tanteremben, ezért ideiglenesen bezárták az iskolát. Holnap országszerte sok napsütés várható, legfeljebb északkeleten jelenhetnek több gomoly felhő, csapadék nem valószínű. Délután 22 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Úgy tűnik, szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, főként északon és északkeleten fordulhat elő záporzivatar. A meleg azonban fokozódik, többfelé 30 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet. Vasárnap marad a nyárias idő sok napsütéssel, de a Dunántúlon már több gomoly felhő képződhet és zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Mi csütörtökön 6 és 8 óra között úgy pörgetjük a legnagyobb dance himnuszokat a 90-es és a 2000-es évekből, minthogyha ma este már indulna a hétvége. Kató hétig én White Boy, héttől csütörtöki rezidensünk DJ Miller a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
4: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.

0: Tás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És hogy a Mixcloudon belül kit hol találtok, melyik Night Shift DJ-nek pontosan mi is a profilja, megpróbálom fejből felsorolni, tehát mixcloud.com/Lauer and Canard, itt a hétfői Classic House mixek megtalálhatóak Hangya Nagyhával, hogyha a keddi funkit szeretnétek ismételni, DJ Effendi, ő az, aki szerdánként olja a pop és rádiós lágereket, DJ Miller Hun, aki majd utána érkezik 7-től 8-ig a legnagyobb dancehimusokkal, aztán D és Slimy Fit Hun, ő pedig Slim Fit Szabi szombatról, hip-hoppal és R&B-vel, DJ Németi pedig a Chill, a Lounge és a Deep House mixeket pakolja fel a Mixcloudra, aki pedig az én korábbi vegyes összetételű mixeimre kíváncsi, azt írja be, hogy mixcloud.com/DJ Whiteboy, és a mixek mellett természetesen ott vannak a tracklisták is.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: És hogy első kézből tudjatok értesülni a velünk kapcsolatos információkról, következő buli, a mixeket hol lehet megtalálni, a Night Shift lemezolvasók merre zenélnek a hétvége folyamán, hát csatlakozzatok hozzánk Facebookon is, és Instagramon is, majdnem azt mondtam, hogy vagy, de az a legjobb, hogyha mind a két helyen csatlakoztok hozzánk. Roppant egyszerű a profilunk, Best FM Night Shift, így keressetek minket.

0: a legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Minden nap más stílusban mixelünk 120 percen keresztül a Night Shift legelején. Így indítjuk az estét hétfőtől vasárnapig, és minden nap más-más rezidens csatlakozik hozzám. A csütörtök, vagyis a mai nap a dance zenéki, ami azt jelenti, hogy DJ Millerrel pár perc múlva helyet cserélünk. Ő átjön ide, ővé lesz a két lejátszó meg a keverő, és ő pakol még egy órán keresztül a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb klub himnuszaiból és dance slágereiből. Szóval, amíg megejtjük ezt a gyors helycserét, addig szusszanhatok ti is egy picikét, de tényleg csak egy nagyon-nagyon keveset, mert pár perc, pár másodperc, és innen folytatjuk, senki nem menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Még tart az európai rák ellenes hét. Rekordot döntött az ESIA. Szökött kengurút üldöztek Texasban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Vasárnapig tart az európai rák ellenes hét. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a rák megelőzés és ellátás fontosságára. Az idei elmondat az, hogy együtt a rákbetegségek okozta egyenlőtlenségek ellen, mondta a rádiónknak a Magyar Rák Ellenes Liga elnöke. Rozmányi Balázs hozzátette azt is, hogy minden napnak külön témája van.
2: A megelőzés napja, hiszen a rákok 40%-a az megelőzhető lenne. Másik nap témája a szűrővizsgálatok fontossága, aztán egy másik napot az egészségügyi egyenlőségnek szentelnek. Szintén egy téma a betegek és a családtagok támogatása, téma a kutatás és az innováció, hiszen ez az, ami reményt adhat. Következő nap túlélés és a visszatérés a hétköznapokba, és a hét utolsó napja a dohányzásmentes világnak.
1: Rekordokat döntött idén a NAV elektronikus ESIA bevallási rendszere. Az adóbevallások 93%-a ugyanis online érkezett be az adóhivatalhoz. A legtöbb magánszemély elfogadta az adóhatóság által készített tervezetet, mintegy 2.700.000-en pedig módosítások és kiegészítések után is online adták be az adóbevallásukat. Csak 14.000-en voltak azok, akik postázták a dokumentumokat. Idén megdőlt az egy nap alatt beérkezett 1+1%-os nyilatkozatok korábbi napi rekordja. Az utolsó napon 158.000-en tettek fel ajánlást. Idén már több mint 80 millió forintnyi adományt ajánlottak fel a palackokat visszaváltók, közölte a Mohu. Ez az összeg a Mosolyra Váltó program keretében a Péter Cserny Alapítvány a betegkora szülöttek gyógyításáért, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kedvezményezettek köre egyébként fél évente változik, így a mostani szervezeteket június 30-áig támogathatjuk a Repont automatáknál. Kenguru üldözés Texasban. Az állat egy mentőközpontból oldott kereket, majd egy lakóvezetben bukkant fel egy közeli városban. A rendőrség és a mentésben résztvevő szakemberek hajtóvadászatot indítottak. A járőrök egy nyílt területen próbálták bekeríteni a kengurút, miközben hálóval is megpróbálták elfogni. Nagy nehezen, de sikerült a művelet. A szökevényt visszavitték a központba. Holnap többnyire napos fátyó felhős idő várható, északkeleten időnként több gomoly felhővel, csapadék nélkül. Délután 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint szombaton észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főként északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar. A hőmérséklet azonban tovább emelkedik, délután már 26 és 31 fok között alakul. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, főként a Dunántúlon erőteljesebb gomoly felhőképződéssel és helyenként záporral, zivatarral.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Tök tényleg, annyira igazatok volt, már abban a pillanatban kaptunk.
4: Mea, meg kulpa.
3: 0625555155 SMS-be, Viberen, még a Best FM Night Shift Facebook és Instagram oldalunkra, és így végig pofáztuk a Spiller Group Jetet, úgyhogy
4: igyekszünk ezt elkerülni.
3: Tényleg, ne haragudjatok.
4: Hogy amivel a múltkor végeztem, most azzal kezdtem.
3: Ugyan, de most akkor tényleg fogjuk be, okay. Addig kérünk elnézést, hogy megint lejár az egész. Na, Dance-es csütörtök még egy órán keresztül DJ Miller elért a Spiller Group Jetel a legelején. Nyomja, Demi, kérünk.
4: Oké. Okay. Best.

0: Egy tervem, nem tudom, hogy sikerülni fog-e, ugye hát ugye Arsenal Paris Saint-Germain döntő ugye igen. Szombaton.
1: Nagyon kemény.
0: Nagyon-nagyon-nagyon szeretném azt megcsinálni, még nem tudom, holnap megyek majd a főpróbára, hogy pontosan mi lesz ott az időbeosztás, hogy mind, de hogy hát simán meg lehet, tehát hogy a, ismervén ugye itt a popkultúrát az elmúlt 20-30 évből, hogy csak francia és csak angol előadókból.
1: Ah, hát ez simán.
0: Megoldani.
1: Hát ez simán. Hát ne viccelj. Ha csak francia lenne is megoldanád, persze, vagy ha csak angol, de így a kettőből óriási van a merítés.
0: Itt igazából az a nagy baj, hogy mi az, amit meg kell hagynom. Tehát, hogy csak, és hogy mi az, amit ne játsszál, mert azért nyilván hát limitálva van nekem is az időm, hogy mennyit
1: de mi a kérésem úgy lehet, ilyen kulisszatitkokat megtudni tőled, Whiteboy, hogy ilyenkor mi a mondás, hogy mit igen, mit nem, hogy old meg zeneileg.
0: Igazából de hála az égnek, azért már dolgoztunk párszor együtt
1: ezért a szóval
0: fával, tehát tudják, hogy nagyjából mit szeretnének, én meg azt meg tudom oldani. Figyelj, ott lesz 70 ezer ember, vagy mondjuk 65 ezer ember, mondjuk 10-től 70-ig korosztályban. Húzd fel őket hangulatba úgy, hogy amikor megszólal a síp, szóval 6-kor és elindul a Bajnokok Ligája döntő, akkor ők stengbe legyenek.
1: Aha. Hát ezt a simán megoldott.
0: Ennyi, és erre van úgy nagyjából azt hiszem 3, de úgy van, hogy a kapunyítás az ugye 3 órával a sípsző előtt van, tehát azért nekem ott 3 órán van ott szépen.
1: És azt ténylegesen minden. Végig is játszhatod a 3 órát, mert az alatt egy gyönyörű ívű szettet le lehet bonyolítani azért.
0: Figyelj, az EB-meccseken úgy volt, hogy mondjuk ilyen 2-2 fél, és akkor az utolsó fél órában már tudod mindenféle ilyen bejátszók, a kivetítőn, kis interakció.
1: És akkor nyilván ahhoz párosul hang is.
0: Igen, akkor ott már nem. De azt mondom, hogy egy nettó 2 órát az elején biztos.
1: Azért az nagy dolog. Olyan büszke vagyok a Whiteboyra, legyetek büszkék ti is!
0: Aranyos, ezt megpróbálom minden úton módon rögzíteni. Kis kamerákkal, ez meg kell, mert ez Isten tudja, hogy mikor lesz még egyszer. Igen. Nem is az! Mikor lesz majd még egyszer az, hogy Budapesten bőjelentől lesz, és zenélhetsz rajta. Ugye ezt minden másodpercet rögzíteni akarom. Aki mondjuk ennek az előző dalnak akarta volna minden másodpercet élvezni, picikét... Túl dumát. Bocs!

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Na, akkor azt már tudjuk, hogy én hozzánélek a hétvégén. Te merre leszel egyébként?
2: Jönnek a dátumok.
3: Az a durva, hogy te már nem is emlékszel erre, de gyakorlatilag én ma például általad megyek, illetve várj, bocs, nem, az majd holnap lesz, mert ma még csak csütörtök van, de egyébként úgy látszik, hogy, hogy e körül a foci meccs körül zajlik.
1: Visszahívtak megállapotatot.
3: Így van, van, akkor örülök. Közben egy másik nagy szponzornak is ma lesz egy rendezvény, egy sportpálya megnyitóval, ahol szintén ilyen háttér muzsikálás lesz délutántól kora estig.
1: Aztán ez egy sportos hétvége.
3: Igen, és akkor utána mondjuk a szombat az már nekem késik, sajnos a meccset nem fogom valószínűleg látni, hiszen Felvidéken leszek a Komáromi erődben, igen, egy koncerten. Szerintem pont 7-kor kezdődik a koncert, 9-ig, és után, tehát előtte egy felvezetőt nyomok, meg a koncert után egészen reggelig.
1: Meg lennék lepődve, hogy nem lenne, hogy az egy-két tévé kihelyezve.
3: Igen. Hát, hogyha mondjuk a kedves szervezők vagy a művésznő engedi, ezt nem tudom, hogy áll a focival, úgyhogy...
1: Hát neked a backstage-ben legyen csak egy izé tévé.
3: Igen, vagy Effendi barátunk ezt meg szokta oldani így pult alatt telefonról, tudod, hogyha mondjuk a Liverpool játszik, tudod.
1: Hát ez izé volt. Ki volt az óriás, itt ment az interneten, talán a Sven Vész?
3: Valami fesztivál.
1: Közben
3: nézte a meccset.
1: Hát igen, de kis telefonja nézte a meccset. Nem lenne képem,
3: de van, aki ezt úgy csinálja, hogy nem veszik észre, és nem nyomja rá a bélyegét a produkcióra, akkor fia, mehet.
1: Lekerajta.

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Hát sokaknak lesz az, hogy tényleg akkor jövő héttől jön majd a Mennyország, ugye kezdődik a nyár.
2: Igen, hivatalosan is.
1: Igen, úgyhogy nyilvénkém, úgyhogy jövő héten mi már nyárban fogunk találkozni. Ahogy érzed.
2: Hát igen, attól függ, hova mész, milyen a rendezvény, ugye?
1: Jó, figyelj, óvatosan a hétvégén, és akkor jövő héten megtalálkozunk. Köszönöm szépen ezt a majd.
2: Én is köszönöm, sziasztok!
1: Sziasztok.

0: játékosoknál. DJ Miller.
1: Lady, give me tonight, 'cause my feeling is just alright as we dance.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Alapvetően napos nyári időre készülhetünk. Holnaptól ismét tűzgyújtási tilalom lesz. Jön a nagy sportág választó. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Gyermekek elleni bűncselekmények miatt 5 ember gyanúsított meg a rendőrség, egyet őrizetbe is vettek. A Nemzeti Nyomozóiroda tájékoztatása szerint még tavaly előtt érkezett egy névtelen bejelentés, amely szerint vidéki gyermekvédelmi intézményekben bántalmazások és szexuális visszaélések történhettek. A rendőrség az ügyben eddig 120 embert hallgatott ki, köztük 13 kiskorút is. A nyomozás során újabb esetekre derült fény, ezért tegnap nagyszabású akciót tartottak. 14 helyszínen volt házkutatás Békés és Csongrád-Csanád vármegyében. A rendőrség szerint több esetben a gyermekek panaszait sem vizsgálták ki megfelelően, sőt, egyes ügyeket megpróbálhattak eltusolni. Ismét országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el. A Nébiha tartós csapadékhiány és a nagy meleg miatt intézkedett, ilyenkor ugyanis könnyen lángra kapnak a kiszáradt növények. Holnaptól tilos tüzet gyújtani például a bel- és külterületi erdőkben, azok 200 méteres körzetében, vagy a vasút és közút menti fásításokban. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik, és parlagot, gazt sem szabad égetni. Részletek a katasztrófavédelem honlapján. Jelentős változások jöhetnek a jogosítványoknál az Európai Unióban. Az új szabályokat a tagállamoknak 2029-ig kellene bevezetniük. A tervek szerint általánossá válna a digitális jogosítvány, amelyet minden uniós országban elfogadnának. Emellett 65 év felett gyakoribb egészségi vizsgálat várhat a sofőrökre, és az is változhat, hogy a jogosítvány bevonása minden tagállamban érvényes lenne. Több mint 100 sportágat és 20 hangszert próbálhatunk ki a hétvégén Budapesten a nagy sportág és hangszer választón. A Merkap Sportközpontban olimpiai, világ és Európa bajnok sportolók, valamint zenészek várják az ország minden tájáról érkező diákokat holnap és szombaton is, mondta el rádiónknak Kis Gergely, az esemény kommunikációs igazgatója.
3: 7 napig 100 sportágnál, mozgásformánál is többet lehet kipróbálni, és 25 hangszernél is többet szintén ki lehet próbálni. Mini koncertek, nagyszínpados sportági bemutatók, bajnokok, példaképek érkeznek hozzánk. Ez egy komplett péntek-szombat lesz, reméljük, a gyerekek óriási tudnak majd sportolni és kikapcsolódni.
2: Holnap országszerte sok napsütés várható, legfeljebb északkeleten jelenhetnek több gomoly felhő, csapadék nem valószínű. Délután 22 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Úgy tűnik, szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, főként északon és északkeleten fordulhat elő záporzivatar. A meleg azonban fokozódik, többfelé 30 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet. Vasárnap marad a nyárias idő sok napsütéssel, de a Dunántúlon már több gomoly felhő képződhet és zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Pont úgy, ahogy majd szombaton a Puskásban, itt nálunk a következő órában is angolok a franciák ellen. David Guetta jön a Just a Little More Love-val, őt követi majd Robbie Williams a Millenniummal. Aztán érkezik a Daft Punk az Around the World-el, és rögtön utánuk a Gorillaz lesz itt a Darrell. A short Christina Aguilera nyitja a Dirty-vel.
0: Ez a Night Shift a best.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék, rengeteg követelménynek kell megfelelni ahhoz, hogy valaki James Bond lehessen. Robbie Williams, legyünk őszintén, ebből csak egyet tud teljesíteni, hogy brit. Úgyhogy nem valat más, mint hogy egy James Bond főcímzenéből csináljon egy slágert. Így született meg a Millennium.

Best FM a legjobb zenék, két Daft Punk egymás után. Jó, nem pont egymás után, lesz még a kettő között egy Melody Maker, Money Monday, de két Daft Punk. Jó, másfél Daft Punk. Na, fogalmazunk így. Jön egy hamisítatlan és eredeti Around the World, aztán pedig a Money Monday után pedig egy Harder, Better, Faster, Stronger Kanye West verziójában, ami ugye csak simán Stronger lett. Na, ez az igazság, ez fog történni a következő.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best.

Ezt a legjobb zenék. Most még kipihennék a teltházas angliai turnéjukat, amelynek április 2-án lett vége. Aztán június elejétől irány Európa. Hozzánk legközelebb majd július 9-én lesz látható és hallható a Gorillaz élőben a Pohoda fesztiválon. De akinek van kedve, Olaszországba, Bulgáriába, Lengyelországba vagy Svédországba is elugorhat majd őket megnézni. Túlnyomó részt fesztivál kereteken belül. Jön a Gorillaz és a Dare itt a Westen.

Best FM a legjobb zenék a hétfőhöz, meg a kedhez képest szerdára és mára. Idézőjelben sokkal rosszabb időt jósoltak a meteorológusok, nem jött be, vagy hát hogyha ez volt a rossz idő, akkor csak azt tudom mondani, hogy holnap is ugyanilyen rossz idő lesz, mint ma. 24 fokos nappali maximum, minimális felhővel, minimális széllel, éppen ezért magas UV-sugárzással mindenhol.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Nyárias időnk lesz némi csapadékkal. Nagy lesz a forgalom a Ferihegyi reptéren. Tombol a hőség Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a szombati Bajnokok Ligája döntő miatt. Az utasok több személyzetre és extra tájékoztatásra számíthatnak, ideiglenesen pedig az egyes terminált is megnyitják. Azt javasolják az utazóknak, hogy online csekkoljanak be, és lehetőség szerint kézipodgyásszal érkezzenek, mondta el rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
3: Legalább 2,5 órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, nagy lesz a tömeg, emiatt sajnos a menetrend szerinti járatok késést szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a 3 napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, a Budapest Airport oldalait, a légitársaságtól kapott információkat, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokról, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
2: Rendkívüli kamionstoppot rendeltek el szombat hajnal 5 és délután 5 óra között az M1-es autópályán a Budapesti Bajnokok Ligája döntő miatt. A hatóságok szerint jelentős nemzetközi autós forgalom várható, különösen az M1-es Budapest felé vezető szakaszán. Arra számítanak, hogy sok szurkoló a mérkőzés napján érkezik Magyarországra, majd a meccs után azonnal távozik is. A közlekedést nehezítik a stráda felújításához kapcsolódó sávszűkítések és ideiglenes korlátozások is, amelyek már most rendszeres torlódásokat okoznak az érintett szakaszokon. Vasárnapig jelenthetik be a tavaszi fagykárukat a gazdák, erre hívta fel a figyelmet az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Tájékoztatásuk szerint a Magyar Államkincstár erre szolgáló elektronikus felületén tudják ezt megtenni az érintettek. Ezután az állami vagy uniós krízis támogatásokon keresztül kaphatnak majd kártérítést. Hőség tombol Franciaországban, a narancssárga riasztást Párizsban és több térségben is elrendelték a rendkívüli, szokatlanul korai kánikula miatt. Az ország több részén 35-39 fokos csúcshőmérsékleteket várnak, amire május végén még nem volt példa. A forróság az iskolákban is gondot okoz. Egy délnyugat franciaországi településen például 53 fokot mértek egy tanteremben, ezért ideiglenesen bezárták az iskolát. Holnap többnyire napos fátyol felhős idő várható, északkeleten időnként több gomoly felhővel, csapadék nélkül. Délután 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint szombaton észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főként északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar. A hőmérséklet azonban tovább emelkedik, délután már 26 és 31 fok között alakul. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, főként a Dunántúlon erőteljesebb gomoly felhőképződéssel és helyenként záporral, zivatarral.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Nem tudom, hogy van-e összefüggés vagy célzatosság abban, hogy ez a két világnap pont ugyanerre a dátumra került, de ma, május 28-án van egyrészt a hamburger világnapja, másrészt szintén ma, május 28-án van az éhezés elleni világnap. Jesse J, Domino, ezzel indítjuk a következő órát.
4: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Mást jelent a Buckethead a Star Wars rajongóknak, és mást a parti arcoknak. A Star Wars fanatikusok a birodalmi rohamosztagosokat hívják Bucketheadsnek, vagyis vödörfejűeknek. A parti arcoknak pedig a Buckethead csak ezzel jelenthet egyet. The Bomb! Ez jön itt a Best FM.

0: A legjobb zenék. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Best FM a legjobb zenék. Na, most érkező Dallas Soul az egyetlen zenekar, amely a sampling technikát alkalmazza, vagyis hogy régebbi dalokból hosszabb, rövidebb részeket ollóz ki, és azt újrahasznosítja, és hát nem a Dallas Soul az egyetlen zenekar, ahol hát ezeknek a hangmintáknak a jogdíja nem volt mindig tisztázva, de hát a Dallas Soul azon kevés zenekarok közé tartozik, akiknek pekje volt, és a jogdíj tulajdonosok éppen ezért hosszú-hosszú évekre letiltották azokat a dalokat, amelyek az ő dalaik felhasználásával készült. De szerencsére most már teljesen legálisan érkezett nálunk is a Ring Ring Ring.

Best FM a legjobb zenék. Gyakorlatilag csak ennyi a jófejségén múlott, hogy nem kellett azonnal visszavonni a Fugees debütáló albumát, mert hogy nem tisztázták a szerzői jogokat a Ready or Not-hoz, amelyben ennyi egyik dalát használják fel. Jön a Fugees itt a Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még tart az európai rákellenes hét, rekordot döntött az ESZIA, sokan jótékonykodnak a palackokkal. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Vasárnapig tart az európai rákellenes hét. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a rák megelőzés és ellátás fontosságára. Az idei elmondat az, hogy együtt a rákbetegségek okozta egyenlőtlenségek ellen, mondta a rádiónknak a Magyar Rákellenes Liga elnöke. Rozdányi Balázs hozzátette azt is, hogy minden napnak külön témája van.
2: A megelőzés napja, hiszen a rákok 40%-a az megelőzhető lenne. Másik nap témája a szűrővizsgálatok fontossága, aztán egy másik napot az egészségügyi egyenlőségnek szentelnek. Szintén egy téma a betegek és a családtagok támogatása, téma a kutatás és az innováció, hiszen ez az, ami reményt adhat. Következő nap túlélés és a visszatérés a hétköznapokba, és a hét utolsó napja a dohányzásmentes világnak.
1: Rekordokat döntött idén a NAV elektronikus ESZIA bevallási rendszere. Az adóbevallások 93%-a ugyanis online érkezett be az adóhivatalhoz. A legtöbb magánszemély elfogadta az adóhatóság által készített tervezetet, mintegy 2.700.000-en pedig módosítások és kiegészítések után is online adták be az adóbevallásukat. Csak 14.000-en voltak azok, akik postázták a dokumentumokat. Idén megdőlt az egy nap alatt beérkezett 1+1%-os nyilatkozatok korábbi napi rekordja. Az utolsó napon 158.000-en tettek fel ajánlást. Idén már több mint 80 millió forintnyi adományt ajánlottak fel a palackokat visszaváltók, között a Mohu. Ez az összeg a Mosolyra Váltó program keretében a Péter Cserny Alapítvány a betegkora szülöttek gyógyításáért, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kedvezményezettek köre egyébként fél évente változik, így a mostani szervezeteket június 30-áig támogathatjuk a Repont automatáknál. Kenguru üldözés Texasban, az állat egy mentőközpontból oldott kereket, majd egy lakóvezetben bukkant fel egy közeli városban. A rendőrség és a mentésben résztvevő szakemberek hajtóvadászatot indítottak. A járőrök egy nyílt területen próbálták bekeríteni a kengurút, miközben hálóval is megpróbálták elfogni. Nagy nehezen, de sikerült a művelet, a szökevényt visszavitték a központba. Holnap országszerte sok napsütés várható, legfeljebb északkeleten jelenhet meg több gomoly felhő, csapadék nem valószínű. Délután 22 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Úgy tűnik, szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, főként északon és északkeleten fordulhat elő záporzivatar. A meleg azonban fokozódik, többfelé 30 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet. Vasárnap marad a nyárias idő sok napsütéssel, de a Dunántúlon már több gomoly felhő képződhet és zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Egy öttagú fiúzenekar, amely jelenleg már csak trióként funkcionál, és ahol az eredeti tagokból már csak egy valaki van a zenekarban. Aztán egy öttagú fiúzenekar, akinek a visszatérését már régóta várjuk, meg egy öttagú fiúzenekar, aki másodvirágzását éli mostanában. Vagyis East 17, Backstreet Boys, meg az NSYNC-ből Justin Timberlake.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, talán úgy a legegyszerűbb, ha azt mondom, hogy holnap és holnap után Hősök tere és környéke, Városliget és környéke, illetve Puskás Aréna és környéke, autóval úgy, ahogy van, felejtős, köszönhetően a bajnok

0: Shaggy, Usain Bolt és a most érkező Sean Paul is egy elite klubhoz tartozik Jamaikán belül. Mindhárman rendelkeznek az Order of Distinction elnevezésű kitüntetéssel, amelyel olyan jamaikai zenészeket, művészeket, sportolókat, közéleti személyiségeket jutalmaznak, akik sokat tettek az országért, illetve az ország hírnevének öregbítéséért. Sean Paul jön a Get Busy-vel itt a Best-en.
1: Shake,

Best FM a legjobb zenék, a három alapember, vagy inkább úgy mondom, hogy a három alaphang, Mike Myers, Eddie Murphy és Cameron Diaz mellett a Shrek mindegyik epizódjában más-más világsztár csatlakozik hozzájuk. Az ötödik részben például Zendaya lesz az, aki majd Fiona és Shrek lányának a hangját fogja kölcsönözni. Accidentally in Love jön a második részbetét dala, Counting Crows-tól itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, nyilván más-más szempontok alapján mérlegelve. Rengeteg zenekar pályázik minden idők legjobb angol fiú csapata címre. Íme itt van az egyik. Az East 17 érkezik az It's Alright-tal itt a Besten.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Duett, duett hátán, a mai utolsó 60 percben itt a Besten. A Valmár hozza majd magában Manuelt és az Éget a nap című közös dalukat. Segi érkezik Rick Rockkal és az It Wasn't Me-vel, Sarah Connor TQ-val véneki majd, hogy Let's Get Back to Bad Boy, Roy pedig állandó partnerével Ádámmal hozza majd a feketén a hófehér.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, 15-4 jelenleg az állás Shaggy és Sting között, Sting javára abban a tekintetben, hogy eddig hányszor koncerteztek Magyarországon, ráadásul ebből ugye van egy közös is, amit a Hősök terén nyomtak együtt, és hát erre ugye majd idén nyáron Sting rátesz majd még egy lapáttal. Shaggyről egyelőre nincs információnk, hogy akár a környéken is járna, csak most itt nálunk az Itt Vazon Lével.

Best FM a legjobb zenék, ne legyen a nevem vágyból, hogyha a Rockefeller Skanket nem fogom szombaton játszani a Puskásban az Arsenal PSG döntő előtt. Persze, hogy fogom játszani, meg persze holnap is jövök ugyanúgy, mint ahogy jövök minden nap 6-kor. Holnap Night Shift Extra, hangyát hívtam vissza plusz egy órára, szóval Funkival indítjuk a péntek estét holnap 6 és 8 óra között, és aztán 8-tól megjönnek a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei, de már nem mixben, de egészen éjfélig. James Blunt és a 1973 jön, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slá.

után örömteli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos, minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is, biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súl. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolul.

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami.